0: a lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

vigasztaló. Ezt hallottad most Szebényi Danitól, itt a Petőfin Minden Magyar. Nem is olyan régen az A38 hajón adott Dani egy koncertet, amin személyesen Presser Gábor is megjelent. Nagyon jó kis esemény volt. Most viszont egy dúóval megyünk tovább, méghozzá Pál Balázs Carmennel és Oliver from Earth-szel, vagyis Patocska Oliverrel, akik idén is részt vettek a Dal 2026 versenyében. Nagyon szép produkciót adtak elő, nagyon megható volt, nem csak ők hatódtak meg, hanem még a zsűri is. Úgyhogy most így hajnalban töröld a könnyeidet, te is hatódj meg egy kicsit. Régi szép mesék, ez szól most tőlük itt a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, ez pedig az időjárás jelentésem így hajnalban, hogy hogyan készülj, reggel mibe öltöz, ugyanis a mai napon kellemes, igazi nyárias idő vár ránk, a napsütésé lesz a főszerep, és csak néhol, főként délen, délkeleten fordulhat elő, reggel vagy délelőtt egy-egy kisebb eső, zápor, a szél többnyire gyenge és mérsékelt marad, bár észak-keleten és Sopron környékén időnként élénkebb lökések is jöhetnek, a korán kelők néhol párás, ködös tájakkal is találkozhatnak, reggel 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, délutára pedig kellemes 23-28 fok is lehet, szóval szabadtéri programot nyugodtan tervezhetsz, nyugodtan nyáriasan öltözhetsz, és én nagyon remélem, hogy ez a nyárias idő nagyon sokáig itt lesz velünk. Hosszú volt a nyár, ezt mantrázzuk most be a következő dallal, aminek a címe Hosszú volt a nyár. Ez szól most itt a Petőfin.

0: Rádió. Minden magyar. Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
1: Hát Isten, mencs, Kóri.
0: Helyes válasz, fiam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készen állsz egy fantasztikus szombat hajnalra? Akkor öveket becsatolni, rádiót feltekerni, a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod, és hajnali 3 óra múlt. Együtt utazunk most hajnalban is, a most következő dal pedig nem más, szép más világ. Ez szól most a The Sharonstól.
0: Itt egy újabb óra.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ünnep. Ezt hallottad a Bohemian Betyárstól, itt a Petőfin Minden Magyar. És szerintem igazából minden előadó életében ünnep, amikor megszületik egy újabb és egy újabb dal, amikor végre kész az alkotói folyamat és elkészült a produktum. Így volt ezzel a Zenemi is, akik a Dal 2025 versenyébe nem ezzel a dallal szerettek volna nevezni, ami a most következő lesz, hanem egy másikkal, aminél nem jutottak dűlőre. Egyszerűen nem tetszett nekik, úgyhogy végül ezzel a dallal neveztek, nagyon jól tették, mert mostanra már egy év múlva megjelent a Fel a hangot is, úgyhogy most már nevezhetnek akár jövőre ezzel a dallal, hogyha úgy döntenek. Most viszont a tavalyi versenydalukat játszom neked, kettesben Önmagammal, lesz szól a Zenemitől, itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Köszönöm.

reggelsz, ezt hallottad a Holy Chicks-től, itt a Petőfin minden magyar. Azt mondom neked én is, hogy jó nagyokat lélegezz így hajnalban, hogy semmiféleképpen se aludj el a volán mögött. A szakemberek szerint a monoton vezetés nem azért veszélyes, mert nehéz, hanem azért, mert túl egyszerűnek tűnik. Ilyenkor csökkenhet a figyelmünk, lassabbá válhat a reakcióidünk, és akár az is előfordulhat, hogy percekig úgy vezetünk, hogy utólag alig emlékszünk vissza arra az útszakaszra. Szerintem veled is előfordult már, ezért fontos, hogy hosszabb utakon időnként megállj. Átmozgasd magad, szellőztess egyet, vagy igyál egy kis vizet, és persze sokaknak ilyenkor jól jön egy jó rádióműsor, vagy kedvenc zene, ez is segíthet éberen maradni. Hogyha monoton lenne az út, akkor én itt vagyok veled. Monoton, ez szól most a sztoriumtól, itt a Petőfin.

Adom a lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lassan már azt mondhatom, hogy jó reggelt, mert hasadra süt a nap, de még nem. Még egyelőre hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és természetesen ebben az órában is a legjobb magyar zenéket. Tehát nem véletlenül játszom a nem véletlen kezdésnek.
0: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar vasárnaponként van egy műsor a Duna csatornán, ami hihetetlenül vicces, szórakoztató és jó hangulatú. Ebben a műsorban vannak állandó vendégek, a teljesség igénye nélkül például Kovács Áron, Pásztor Anna, Harsányi Levi, Csonka András, Janza Kata, Nára Jerika, Zola, és hát ebben a múlt heti adásban, ami természetesen gyereknapi adás volt, ebben az előadó művészek, vagyis az állandó vendégek gyermekei is részt vehettek. Nem is kell mondanom, hogy milyen egy gyerek száj. Olyan történeteket meséltek a szülőkről, hogy húha, úgyhogy érdemes megnézned, ezt az adást megtalálod a MediaClicken, de nézheted egyenesen a holnapi műsort is. Elárulom neked, ennek a műsornak a címe Azt beszélik, és hát a következő dalunk címe is Azt beszélik.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Na most gyorsan görgesd végig a szivárvány színeit a fejedben. Na ugye, hogy nincsen benne a rózsaszín, pedig nagyon érdekes szín. A szemünk akkor érzékeli rózsaszínnek, amikor a vörös és a kékes árnyalatok különleges módon keverednek egymással. A pszichológusok szerint a rózsaszínhez pedig gyakran kedvességet, nyugalmat, szeretetet és gondoskodást társítunk, akár csak egy hölgyhöz, ezért inkább lányos színnek tartják, és ezért használják sokszor olyan környezet, ahol barátságos, kellemes hangulatot szeretnének teremteni, akár egy orvosi váróban, egy gyermekorvosi rendelő várószobájában. Az érdekesség, hogy régen nem mindig a lányok színe volt. A 20. század elején több országban is kifejezetten fiús színnek tartották, hiszen a vörös egyik árnyalatának számított, a vöröset pedig erőteljes, férfias színként kezelték. Csak később alakult ki az a szokás, hogy a rózsaszín inkább a lányokhoz kapcsolódik. Úgyhogy mindenkinek, aki szereti a rózsaszín színt. Nekik küldöm most a következő dalt, rózsaszín, ez szól most itt a Petőfin. Késő.

0: 8 Viberen a 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt, jó reggelt! Azt ígértem, hogy nem sokára hasadra süt a nap. Ezt az ígéretemet beváltottam, úgyhogy most már tessék felkelni, jó reggelt! Június 6-a reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ahhoz, hogy felkelj, szeres azért, aki én vagyok, Kolostól ezt a kezdésképp.
2: Itt egy újabb óra!

milyen érzés? Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és mondd, milyen érzés, hogy ilyen gyorsan beköszöntött a nyár. Itt vagyunk június 6-án, és egészen nyárias időnk lesz, főleg délután, ugyanis délutánra már akár 23 és 28 fok is lehet. Egyébként nyárias idő vár ránk, napsütésé lesz a főszerep, néhol, főként délen, délkeleten fordulhat elő reggel, vagy délelőtt egy-egy kisebb zápor eső. A szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad, bár északkeleten és Sopron környékén időnként élénkebb lökések is jöhetnek. A korán kelők néhol még párás ködös tájakkal is találkozhatnak. Reggel 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, és ahogy mondtam, délutára pedig akár 28 fok is lehet. Csúcs szuper nyárias időnk lesz, esőt, kisebb záport csak reggel találhatunk néhol-néhol. Ettől függetlenül most Hajdú Eriknél esik az eső, ugyanis esik eső, ez szól most itt a Petőfin. Ökös utca.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

délelőtre is, ugyanis az Éles Stílus magazinban nem sokára 6 órától a vendégem Lőrinc Eszter lesz, dietetikus, akivel egy olyan dologról beszélgetünk, ami manapság nagyon sok nőt érint leginkább. A PCOS-ről fogunk beszélgetni, és az inzulinrezisztenciáról, ami egy nagyon érdekes kérdéskör. Segít majd nekünk eligazodni, hogy hogyan lehet megelőzni, és ha már ott van idézőjelesen a baj, akkor hogy kell kezeljük. Utána a Csukás meseórában is segíteni fog nekünk a vendégem, dr. Csizmadia Hajnalka lesz itt velem, akivel a nyári táborokról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjuk a legmegfelelőbbet kiválasztani a gyermekünknek. És képzeld, ezen a hétvégén nyeremény hétvégén is van, ami azt jelenti, hogy páros mozi jegyeket nyerhetsz, nálam is így délelőtt, és délután Megyesi Gábornál is. Úgyhogy most már szerintem érted, hogy miért muszáj velem tartanod a továbbiakban is. Most azonban az Au Revoir dalát játszom neked, mutatvány, ez

0: Markóczi Noémi dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára 6 óra lesz, ami nem jelent mást, mint hogy kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégem pedig Lőrinc Eszter dietetikus lesz, akivel a mai napon a PCOS-ről fogunk beszélgetni, annak megelőzéséről és kezeléséről, úgyhogy nagyon érdemes velünk tartani, hiszen sok érdekességet tudhatunk majd meg Esztertől, természetesen, úgyhogy most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig az Iron Mafia dalával, ezzel kezdünk majd.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos, száraz idő lesz, megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Rövidített útvonalon jár a H5-ös hív.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-esen Budapest felé Ácsnál korábban baleset történt. A 96-os kilométernél a forgalom mink és rávban halad. A torlódás több kilométeres. Aztán az M86-os autóúton Szombathely felé Belednél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 124-es kilométernél pályazárat vezettek be. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Több fontos döntés hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett, ezt még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert, mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakemberek kellenek, és nem rendőrök. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hív. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délen délkeleten lehet még egy-egy zápor zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos, kora nyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szépséges jó reggelt, június 6-a reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégem pedig segít nekünk, hogy hogyan váltsuk valóra az álmunkat, hogyan gyógyuljunk meg a PCOS-ből. Volt egy álmom, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.
3: Ki

0: A Petőfi Rádió életmódmagazinja.
1: Majd olyan témáról beszélgetünk, ami egyre több nőt érint, mégis sok tévhit és kérdés övezi. A policisztás óvárium szindróma, vagyis a PCOS nem csak a gyermekvállalást befolyásolhatja, hanem az egész szervezet működésére hatással lehet. A vendégem ebben a témában Lőrinc Eszter dietetikus, akivel erről beszélgetünk. Ma köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na, tisztázzuk a legelején. Mi az a PCOS, amellett, hogy vagy azon kívül, hogy a policisztás óvárium szindróma, és mi az, ami most változott?
2: Igen, ez egy picikét komplexebb ennél, mint hogy ciszták jelen vannak a petefészekben. Ugye pont most május 12-én jött az új neve, ami a poliendokrin metabolikus ovárium szindróma nevet kapta. A PCOS, tehát policisztás ovárium szindróma egy picikét félrevezető lehet a páciensek számára. Ugye itt csak a cisztákra fókuszál ez a probléma, viszont valójában ez egy sokkal összetettebb, sokkal komplexebb kórállapot ennél. Nem csak a petefészekre lokalizálódik ez a probléma, hanem a teljes anyagcserét, a teljes hormonrendszert érinti.
1: Hogy ismerhetjük föl, hogyha esetleg mi érintettek vagyunk?
2: Hát nagyon sok tünet kapcsolódhat ehhez a kórállapothoz, néhányat akkor fel is sorolok ebből. Az egyik például az erős hajhullás. Például, hogyha a ilyen férfias megjelenésű homlok vonalánál megjelenő hajhullás, az egy elég tipikus tünete. Aztán az aknés pattanásos bőr, ez nem csak a háton jelentkezhet, akár az arcon, mellkason is megjelenhetnek ezek a pattanások, amik általában gyulladással is járnak. Szőrösödés is jellemzi ezt a kórállapotot, akár az arcon vagy háton megjelenő erősebb szőrnövekedés. Illetve természetesen ide tartozhat akár az inzulinrezisztencia is, mint probléma, a hízékonyság vagy a fogyási nehézség, tehát tényleg egy nagyon komplex, több hormonrendszert, anyagcserét érintő betegségről beszélünk.
1: De ez miért alakul ki?
2: Hát ezt igazából még mindig kutatják, hogy ez pontosan miért alakul ki. Lehet itt a stresszt akár egy komoly befolyásoló tényezőnek mondani, vagy esetleg azt, hogy nagyon felgyorsult a világunk, akár a táplálkozást is ide tudjuk említeni, a mozgásszegény életmódot, szóval, hogy eléggé sokrétű dolog állhat ennek a hátterében.
1: Mennyire gyakori manapság, vagy miért gyakoribb, mint korábban?
2: Hát szerintem azért ez egy nem régóta felfedezett kórállapot, betegség, tehát én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy régebben is valamilyen szinten jelen volt a női társadalomban, csak nem volt ennyire nagy fenék kerítve neki, nem volt ennyire jó diagnosztikus kritérium erre. Az Egészségügyi Világszervezet becslése alapján minden tizedik nőt érinti ez a probléma, és sokan diagnózis nélkül élnek egyébként most ezzel kapcsolatban.
1: Nem sokára ott folytatjuk, hogy amit említettél, például a táplálkozásnak milyen szerepe van ebben. Lőrinc Eszter dietetikus a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani.

0: Jó, ne félj.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
2: A mai témánk a PCOS, ami a policisztás ovárium szindróma, a mostani nevén pedig
3: PMOS.
2: Vagyis?
3: Poliendokrin metabolikus ovárium szindróma.
2: A vendégem pedig Lőrinc Eszter dietetikus, akitől már megtudhattuk az előző részben, hogy a WHO kutatása szerint minden tizedik nő érintett ebben a témában, úgyhogy azt hiszem, hogy pontosan jó, hogy ma reggel erről beszélgetünk. Ott folytatjuk, hogy vajon milyen szerepet játszik a táplálkozás a PCOS kialakulásában, illetve a kezelésében.
3: Hát nagyon nagy szerepet tölt be, sokszor nagyon szép eredményeket tudunk elérni, akár már életmódbeli, táplálkozásbeli változásokkal. Amikor hozzám beérkezik egy páciens, nagyon sok esetben nagyon megijedve hozza magával a diagnózist, ugye az nagyon fontos, hogy dietetikusként mi diagnózist nem állíthatunk fel, ez az orvosi kompetencia, nőgyógyászok, endokrinológusok segítségét kérjük ebben. Hozzánk már a páciens a diagnózissal együtt érkezik, és sokszor nagyon ijedten, riadtan érkeznek hozzánk, és ilyenkor én mindig el szoktam mondani, hogy semmi pánik, a táplálkozással, életmódbeli váltásokkal szuper jó eredményeket tudunk elérni, úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezt tényleg kidomborítsuk.
2: De ha már nem a kezelést nézzük, hanem a kialakulást, ott hallottam olyat is, meg egyébként saját tapasztalatból is mondom, egyébként nálam a sport játszott nagy szerepet ebben, mert élsportoló voltam, folyamatosan rendszeresen sportoltam, és egyszer csak hirtelen megszakítottam ezt, és utána jelentkeztek a tünetek. Milyen befolyásoló ereje van akár a sportnak, vagy a táplálkozás, ami nálam is megváltozott idővel, ennek a kettősnek?
3: Ha olyan étrendet követ a páciens, hogy nagyon sok feldolgozott élelmiszert fogyaszt, telített zsírokat, transzsírokat, gyorsan felszívódó szénhidrátokat, azok mind felerősíthetik ezeket a tüneteket, amelyekről korábban beszéltünk.
2: Na de nézzük, hogy mi az, ami még segít a táplálkozáson kívül. Ugye kialakulhat a sport hiánya miatt, de hogyan tudunk segíteni mondjuk a sportolással ezen az állapoton?
3: Hát ugye, hogyha például van egy súlytöblet, ami mondjuk szintén előidézi a PCOS tüneteket, vagy felerősítheti ezeket a panaszokat, akkor természetesen a sportolás az segít akár ennek a súlytöbletnek a leadásában, amivel már ezek a panaszok, kellemetlen tünetek csökkenhetnek.
2: Meg mit jelent az, amit mondtál, hogy életmódbeli váltás? Ezzel nagyon sokan dobálóznak, de gyakorlatban mit jelent?
3: Hát ez magába foglalja a táplálkozási részt, a sportolást, az alváshigiénét és a stresszmenedzsmentet. Talán az alváshigiénéről és a stresszmenedzsmentről kevesebb szó esik így globálisan, akár a social médiában, akár most különböző cikkek formájában, de ezek is nagyon fontosak annak érdekében, hogy ezt komplexen tudjuk kezelni, és valóban hatékonyan.
2: Azt mondtad már, hogy a WHO szerint minden tizedik nő érintett, de ezek a nők inkább fiatalabbak vagy idősebbek?
3: Inkább a fiatalabb generációt érinti ez a probléma most.
2: Miért lehet ez?
3: Talán ők élnek stresszesebb életet, rohanóbb életet, nem figyelnek annyira az étkezésükre, táplálkozásukra.
2: Többször említettük már, hogy figyelni kell az étrendre. Nem sokára azzal folytatjuk, hogy mi a PCOS barát étrend. Itt a vendégem Lőrinc Eszter dietetikus, itt az Éles Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

Ullika cseresznyefa virága, Pornograszt és a Honey Beast közös dalát hallotta itt a Petőfin Minden Magyar. A hírpercek következnek, utána pedig vissza is térünk vendégemmel Lőrinc Eszter dietetikussal, és folytatjuk a beszélgetést a PCOS-ről és az inzulin rezisztenciáról. Tarts velünk a továbbiakban is, a hírpercek után pedig Nóra Tilda.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma már többnyire napos időre számíthatunk. Vladimir Putyin elutasította Volodymyr Zelenszkij találkozóra vonatkozó javaslatát. Már tart a balatoni komkikötők felújítása.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-esen a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbát csomópont felhajtó ágát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította az ukrán elnök kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Egy családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülőszerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette. 16 eszköz azonban becsapódott. Hersonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Tengeri drón robbant fel Konstancán, Románia legnagyobb fekete-tengeri kikötőjében. A robbanásban senki nem sérült meg, mert a környéket korábban lezárták. Egy hét alatt ez a harmadik biztonsági incidens a térségben, miután múlt pénteken egy orosz robotrepülő csapódott be egy lakóépületbe. Szerdán pedig tengeri aknasodródott partra a Románia déli részén. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivadban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált. Hozzátette, a folyamat továbbra is szigorú feltételekhez kötött.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. A kormány jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslatcsomagot, amely tartalmazza azokat a szupermérföldkőnek nevezett feltételeket, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. Vitézi Dávid hozzátette, a javaslatok elfogadása után az eddigieknél részletesebben kell majd nyilatkozni a vagyonról a képviselőknek és közszereplőknek, és a tervek szerint ezt az integritás hatóság is vizsgálhatja. Súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetése is lenne lehetőség.
3: Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba kockázati tőke alapkezelők és úgy magántőke alapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napi renden lévő kérdés, hogy a magántőke alapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Tisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött.
2: Riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáért cserébe. Így reagált a kormány bejelentésére a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt mondta, néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki. Hozzátette, ezek alapján több intézkedést is felszámolnának, amit az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Egyebek mellett a kamatstoppot, a rezsicsökkentést átalakítanák, valamint a védett üzemanyagárat is támadják.
4: Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondani. Az új kormány azt mondta, hogy semmilyen megállapodást eddig Brüsszelben ezekben az ügyekben nem kötött. Arra hívjuk fel az új kormányt, hogy bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött a pénzek érdekében, azt hozza nyilvánosságra, ha a jövőben köt ilyet, azokat is hozza nyilvánosságra, és egyértelműen és világosan mondjon nemet ezekre a követelésekre, mert ez nagyon nagy ára lenne bármilyen megállapodásnak. Magyarországot az Európai Uniós pénzek megilletik.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. A kormányzat és a szakmai szervezetek keresik a közös megoldást a legégetőbb kérdésekre. Így a pedagógus hiányra, a bérezésre és a tananyag átdolgozására. Mondta a közmédiában a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet hozzátette, az új kormány

0: Már szankciója. Sem a pedagógus, sem az igazgatót érintően ne legyen semmiféle szankció, szabadon használhassanak végre olyan tankönyvet, ami a pedagógiai munkához szükséges. És természetesen a tantervhez hozzá kell nyúlni, ez teljesen egyértelmű, de ez nem megy A-ról B-re.
1: A közelgő vakáció alatt változik a gyerekek napirendje, és ezzel felborulhat a táplálkozási rutin is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a szülőknek érdemes a nyári hónapokban különösen odafigyelni arra, hogy gyermekük mennyi és milyen folyadékot fogyaszt. Mihály Kinga, az intézet dietetikusa hangsúlyozta, különösen az óvodáskorú gyerekek esetében kell odafigyelni arra, hogy a kicsik megfelelő mennyiségű vizet igyanak. A dietetikus elmondta, a gyerekek, fiatalok szívesen választják a cukros üdítőket. Ez viszont nem ajánlott a magas kalóriatartalom és az egészségtelen összetevők miatt.
2: Az üdítő fogyasztással akár egy ebéd kalóriányit is el tudnak fogyasztani, mert 5-600 kalória is lehet, hogyha egy másfél literes üdítőt mondjuk megisznak. A 100%-os gyümölcslé az bizonyos szempontból jó, mert magas a vitamin tartalma, ásványanyag tartalma, tehát tudjuk javasolni, de abból se javasoljuk, hogy egy decinél többet fogyasszanak, hiszen a 100%-os gyümölcslének is van kalóriatartalma.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változatos folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A szerkezet egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Megkezdődött a balatoni komkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a múlók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és környezete. Épülnek új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, a szél mérséklődik, napközben 23-28 fok valószínű. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. A Balaton 21, a Velencei tó 20 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: Petőfi Rádió. Sport.
4: Öreget kívánok, Katona László vagyok. Varga Barnabás két góljának köszönhetően 2-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Finnország ellen a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. A találkozón Márko Rossi szövetségi kapitány összesen 3 újoncot avatott. Csinger Márka kezdőben kapott helyet, még a két nagyvédést is bemutató Jakobisvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig a duplázó Vargát elől. Kedden Kazaksztán ellen játszik a nemzeti csapat Debrecenben. Tokács Péter maradt a labdarúgó élvonalból, az elmúlt idény végén búcsúzott DVTK vezetőedzője. A 36 esztendős szakember a nemrég befejeződött szezon utolsó 3 fordulójában már megbízott vezetőedzőként irányította az együttest, most véglegesítették posztján. Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban világbajnoki selejtezőn. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a két körös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig, itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. A 10. helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. Az olasz elődöntőben Cobolli és Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban, csak hogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől. A 10. helyen kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a másodiként rangsorolt favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam sikeréért száll majd harcba. A Ferrari pilótája Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzését. A brit mögött a csapattársa, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a második helyen, a Red Bullos Max Verstappen a harmadik. Az első gyakorláson Leclerc végzett az élen. Köszönöm a figyelmüket!
3: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem Lőrinc Eszter dietetikus, akivel ma reggel a PCOS-ről beszélgetünk, ami a policisztás ovárium szindróma, ami nagyon sok nőt érint. Ahogy említettük már korábban, a WHO kutatása szerint minden tizedik nőt, úgyhogy nagyon aktuális témáról van szó. Átbeszéltünk már nagyon sok mindent, azt, hogy hogyan jöhetünk rá, mik a tünetei, azt, hogy mivel tehetünk ellene, nem kell megijedni, csak szakemberhez fordulni. Életmódváltással abszolút tudunk segíteni rajta, mind az étre, mint a sportolás sokat segít, na de azon belül is, az étrenden belül mi az, amit előnyben részesítsünk? Mi az a PCOS barát étrend?
2: Egy picit onnan indulnék, hogy amikor beérkezik hozzám a páciens, akkor mindig egy táplálkozási naplóval és egy táplálkozási anamnézissel érkezik hozzám, hogy fel tudjam mérni, hogy milyen aktuális szokásai vannak az adott páciensemnek, és mindig onnan indulunk ki, az mindig egy kiindulási alap. Szerintem a dietetikának az egyik nagyon fontos rész, és nagyon fontos, hogy személyre szabottan a páciens igényeihez, munkájához, családi állapotához mérten állítsuk fel ezeket az úgymond szabályokat, javaslatokat annak érdekében, hogy valóban fenntartható szokásokat tudjon kialakítani, és nem csak egy hétig, nem csak egy hónapig, hanem életvitelszerűen hosszú távon tudja ezt úgy alkalmazni, hogy ne élje meg lemondásként. Szóval, hogyha elemzünk egy ilyen táplálkozási naplót, akkor utána már könnyebb dolgunk van, hogy az adott illetőnél mind tudunk egy picit változtatni. Ami általános szokott lenni, hogy vagy nagyon szénhidrátbő az étkezés, és gyorsan felszívódó szénhidrátokat fogyaszt, finomított cukrokat, péksüteményeket fogyaszt a páciens. Ezt mindenképpen szoktam javasolni, hogy cseréljük ki egy lassan felszívódó komplex szénhidrátokat tartalmazó étrendre. Ha konkrét példát is nevezzünk meg, hát szerintem az a legizgalmasabb része, akkor egy teljes kiörlésű péktermék, olyan gabonafélék, köretek, baszmati rizs, barna rizs, bulgur, vagy akár egy kinoa, ami magasabb rosttartalmú, és emellett egyébként magasabb a fehérje tartalma is ezeknek az alapanyagoknak.
1: Teljes kiörlésű kenyér, vagy kovászos kenyér?
2: Mind a kettőt lehet választani?
1: Igen?
2: Persze, az lenne a legjobb igazából. Az nagyon fontos, hogy akkor beszélünk egy teljes kiörlésű péktermékről, ha legalább 60%-ban teljes kiörlésű lisztet tartalmaz. Ezt akkor tudják a legjobban a pácienseim alkalmazni, hogyha bemennek a pékségbe, ahol esetleg nincsen feltüntetve a tápérték táblázatban. De ha olyan pékterméket veszünk, ami mondjuk előre csomagolt, így sem kell mindig félni az előre csomagolt péktermékektől, ma már nagyon jó márkák vannak egyébként a boltok polcain, akkor megfordítjuk a terméket, megnézzük a kis táblázatot, legalább 6-8 g rostot tartalmazzon a termék 100 g-onként, akkor már egy magas rosttartalmú termékről beszélünk.
1: Mi az, amit viszont el kell hagynunk?
2: Hát én nem szoktam ennyire elvágólagos lenni, mert mindig mindent be tudunk illeszteni az étrendbe, de ahogy említettem, az egyszerű cukrokat, a finomított péktermékeket, azokat érdemes minimalizálni, csökkenteni, és az a legjobb, hogyha a végén el is tudjuk teljesen hagyni.
1: Akkor még azt mondd el, hogy mi az, amit viszont előnyben részesítsünk, amiből bármennyi mennyiséget tehetünk.
2: Ahogy mondtam, tényleg nem szeretem a végleteket, és így azt sem tudom mondani, hogy valamiből bármennyit el lehet fogyasztani, de hogyha mégis egy kategóriát ki kell emelni, akkor azok a zöldségek, illetve a gyümölcsök is. A gyümölcsöktől nagyon-nagyon szoktak félni a páciensek, akár PCOS, akár inzulinrezisztencia esetén, de ez abszolút nem indokolt. Tudni kell a helyét, idejét, de nyugodtan lehet egyébként gyümölcsöket is fogyasztani.
1: Pedig én is rengeteg olyan cikket olvastam, hogy a fruktóz tartalma miatt nem ajánlott, főleg ugye az IR esetén, inzulinrezisztencia esetén.
2: Ezt nagyon sajnálattal hallom, ugyanis azért egy gyümölcs, ez nem csak fruktózból állott, vannak benne, ugyanúgy megtalálhatóak benne a rostok, vitaminok, ásványanyagok, tehát egy sokkal komplexebb dologról beszélünk, és ha tudjuk, hogy mondjuk ezt ne önmagába fogyasszuk, ne a reggeli órákba fogyasszunk, önmagában mondjuk egy banánt, vagy egy egyéb magas cukortartalmú gyümölcsöt, például inkább fogyasszuk uzsonnára, valamilyen olajos maggal kiegészítve, akkor abszolút meg tudjuk találni a helyét az étrendben.
1: De nem csak azzal riogatnak a cikkek, hogy gyümölcsöt nem fogyaszthatunk, hanem azzal is, hogy a PCOS meddőséget okozhat, úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem Lőrinc Eszter dietetikus itt az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió élet.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Lőrinc Eszter dietetikus, akivel ma a PCOS-ről beszélgetünk, és egy kicsit érintjük az inzulinrezisztenciát is, hiszen sajnos kéz a kézben jár. Megbeszéltük már nagyon sok mindent a PCOS-ről, szinte körbe jártuk, megbeszéltük, hogy milyen tünetei vannak, azt, hogy hogyan tehetünk ellene, hogyan előzhetjük meg, de ha már kialakult, akkor hogyan kezelhetjük, ezt nyilván életmódváltással. Szerencsére nem kell gyógyszeres kezeléshez folyamodnunk legtöbb esetben, az életmódváltás is elegendő. Ebben közrejátszik természetesen az alvásminőség, mennyiség, az étrend, a sport, és akkor egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok tévhit is övezi ezt a témát, mint például, vagy hát mondd meg, hogy tévhite az, hogy meddőséget okoz, vagy meddőséggel jár a PCOS.
2: Igen, sajnos, és nagyon szomorú vagyok ezzel kapcsolatban, de nagyon sok olyan diagnózissal is találkozom, hogy PCOS és meddőség is feltüntetésre kerül azon a bizonyos ambuláns lapon, ami valójában nagyon elkeserítő lehet az adott páciens számára, de azért szeretném jelezni, hogy ahogy említettem korábban is, az életmódbeli váltások, és ahogy te is mondtad, hogy alvás, mozgás, táplálkozás és a mentálhigién és támogatás, ezzel azért, illetve hogyha szükséges, nagyon fontos hangsúlyoznom, hogyha szükséges, akkor gyógyszeres kiegészítés orvosi javaslatra, ezzel azért nagyon sokat tehetünk az ellen, hogy ez a meddőség kialakuljon, és nem kell attól féljünk minden esetben, hogy ez problémát fog jelenteni.
1: Tételezzük fel, valakit most diagnosztizáltak, úgy, mint ahogy említetted, nagyon megijedt. Hogyan kezdjen ebbe bele? Tehát azt könnyű mondani, hogy életmódváltás, és mindezt a több szegmenst változtassa meg az életében, de ez nem egyszerű. Mi az például az első három dolog, amin már ha változtat, akkor már jó irányba tart?
2: Abszolút, ez tényleg egy nehéz feladat, és én ezt abszolút elfogadom, főleg ebben a rohanó világban, ilyen munkaterhelés mellett, és ilyen nyomás alatt, de tényleg, hogyha a táplálkozást nézzük, akkor csak tényleg vezessünk be három dolgot. Ha valaki például fogyaszt cukrosodítőt, hagyjuk el a cukrosodítőket. Hogyha mondjuk eddig cukorral édesítettünk, akkor mondjuk próbáljunk meg valamilyen gyümölccsel édesíteni, akár egy banánnal, akár egy datójával. Ugye ezek sokkal magasabb rosttartalmúak, van még mellette más is, tehát ott van mellette a vitaminásmennyek tartalma, ami szintén segíthet. Kezdjünk el odafigyelni a folyadékbevitelünkre. Kezdjünk el odafigyelni mondjuk a mozgásunkra, de nem kell nagy dologra gondolni, nem kell egyből maratont futni. Szuper az is, hogyha a lépcsőt választjuk, vagy az is, hogyha egy picivel hamarabb leszállunk a tömegközlekedési eszközről, vagy távolabb állunk meg az autóval. Szóval ezek a picike változtatások mind-mind összeadódnak, és ezek már szolgálni fogják az egészségünket és a javulásunkat.
1: Ha viszont komolyabban vesszük a sportolás részét, akkor melyiket ajánlod jobban? A kardió részét, vagy a súlyzós edzést?
2: Hát a szakirodalom most a PCOS kapcsán egyértelműen az ellenállásos edzést javasolja, vagyis ugye a súlyzóval történő edzést. Korábban egyébként úgy volt, hogy a kardió jellegű mozgást javasolták, de ez már egyébként pont, hogy megfordult. Én mindig azt szoktam javasolni a pácienseknek, hogy csak találjunk valami olyat, amit örömmel csinálunk, és legalább ez a heti háromszor be tudjuk illeszteni az életünkbe.
1: Illetve említetted előbb a cukros üdítőket is. Itt mennyire becsapós az, hogyha ráírják, hogy hozzáadott cukrot nem tartalmaz?
2: Akkor a hozzáadott cukrot valóban nem tartalmaz. Ilyenkor általában a gyümölcs, hogyha mondjuk valamilyen gyümölcsös termékről beszélünk, akkor a gyümölcs adja az édesítő erejét, vagy valamilyen édesítőszer. Alapvetően egyébként én azt szoktam javasolni, hogyha mondjuk a folyadékbevitelről beszélünk, és már nem annyira szeretnénk vizet fogyasztani, hogy tehetünk bele inkább otthon gyümölcsöt, vagy akár valamilyen zöldséget, gyömbért.
1: Említetted az édesítőszert. Mi a véleményed róla?
2: Hát ez megint csak nem ennyire fekete és fehér, ugye itt nagyon megosztanak egyébként a vélemények, és én abszolút a páciensek érzéseire szoktam ezzel kapcsolatban hagyatkozni. Hogyha valaki azt mondja, hogy ő abszolút elzárkózik az édesítőszerektől, én ezt maximálisan elfogadom. Akkor azt szoktam javasolni, hogy édesítsünk különböző gyümölcsökkel. A cukor, illetve a méz kapcsolata biológiai értelemben a méz az nagyon-nagyon hasonlít a cukorra. Ugyanúgy reagál rá a szervezetünk. A méznek sokkal magasabb a vitamin és ásványanyag tartalma, mint egy cukornak, viszont az fontos tudni, hogy amikor ebben a kis teáskanálnyi mennyiségben fogyasztjuk a mézet, nem fog érvényes érvényesülni az a vitamin és ásványok tartalom, ami a pozitív hatásait mutatja be egyébként a méznek. Szóval én a leginkább a datójával történő, vagy különböző banánnal, almával történő édesítést szoktam javasolni. Ezen kívül természetesen lehet édesítőszereket is választani. Én ott inkább a természetes eredetű édesítőszereket szoktam előnyben részesíteni, például egy stíviát.
1: Mondjuk a kávémban nem fogok datóját és almát tenni, hogy édesítsem, de köszönöm szépen, hogy maradok az édesítőszernél.
2: Igen, az egy kicsikét furcsa lenne ez a kombináció, abszolút megértelek.
1: Köszönöm szépen a tanácsaidat és a beszélgetést így ma reggel.
2: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: Lőrinc Eszter dietetikus volt a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Násztánc, ezt hallottad most Horányi Julitól itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára 7 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a csukás meseóra. Gyerekmeséket, zenéket, mondókákat, nyelvtörőket hallgathatsz. Utána pedig az óra második felében dr. Csizmadi a Hajnalka lesz a vendégem, akivel a nyári táborok fontosságáról és annak biztonságáról fogunk beszélgetni. Tarts velünk, addig is mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Modernkori rabszolgaság.
3: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
2: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
4: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
2: Ami visszaterel az életbe.
5: Csak kérni kell az úrtól, hogy szabadítson meg.
2: Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
6: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többnyire napos, száraz idő lesz. Megkezdődött a minisztériumok átvilágítása. Lezárások lesznek a Városliget környékén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M86-os autóúton Szombathely felé Belednél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 124-es kilométernél pályazárat vezettek be. Aztán az M1-esen a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát baleset ügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tiszás törvényjavaslatot, közölte a közlekedés és a beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok 100 milliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják az Icsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben indul.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délen délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra. Itt a Petőfi Rádióban.
8: Csukásmese Rádió.
9: Én nagyon szeretem.
6: Egy csibetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
10: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyi Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kikelő csibeként próbálták megtalálni lépteik egyensúlyát. Volt egy tojás, amiből sehogy sem sikerült kikelnie a csibének. Egész teste a tojáséiban volt, csak lábai látszottak ki belőle, ahogy rémülten szaladgál. Nézzétek, neki nem sikerült kiszabadulnia, kiabálta az egyik napos csibe. A többiek óvatosan fordultak a körbe-körbe szaladgáló tojás felé. Segítsünk neki! Igen, segítsünk! Csoportosultak köré. Csőrükkel csípték és ütötték a tojást, kis szárnyaikkal lögdösték le róla a héj maradékát. Mikor végeztek, rémület lett úrrá rajtuk. Ő más, mint mi, nézett körbe az egyik csibe. Más, más, más, csipogták a csibék, és körbeállták a frissen kikelt csibét, aki meglepetésükre koromfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.
6: Sukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Whisky van, Charles. Majdnem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem állt.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt, a Petőfi Rádióban.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Bendel Vera egy különleges fül. Bár Jú a sejmes fülű róka és Vi a majdnem cirmos macska szerették a veszekedéseket az erdőben, például az olyan hosszú és izgalmas ellentéteket, amilyen Edwina és Doles között feszült, arra nem számítottak, hogy éppen ők fognak összeveszni, hiszen ők mindig is legjobb barátok voltak. Erre tessék! Az az igazság, hogy félelmetes dolgok tudnak megtörténni legjobb barátokkal is. Tudni kell, hogy Vi dobozban szeretett aludni, mint a házi macskák általában. De mivel az erdőben nem talált dobozt, a gólya család Kálmánék régi fészkébe telepedett be. Kálmánék úgy is raktak maguknak tágasabb fészket egy magasabb ágon. Vinek tetszett az alacsonyabb lakhely, éppen elfért benne az enciklopédia, meg ő, ha eléggé összegömbölyödött. A majdnem cirmos macskák, akik a hasukon tiszta fehérek, a farkukon meg a hátuk egy részén viszont cirmosak, ugyanis az éppen elég szűk helyeket szeretik. Ebben a fészekben olvasgatta Vi holdfényes éjszakákon az enciklopédiát. Nem mintha mindent megjegyzett volna belőle, vagy teljesen elolvasta volna A-tól Z-ig, de megtanult egyet mást. Hogy melyik állat tud úszni, és melyik madár tud sokat repülni például. Hogy mit jelent a telihold, és hány lába van egy ocelotnak, bár ocelotot egyébként soha nem is látott. Hogy meddig él egy ámbráscet vagy gyilkos bálna, és mit jelent az, hogy korallzátony. Ilyeneket. Júnak természetesen odúja volt, szebb, mint egy átlagos rókajuk, de persze kevésbé szellős, mint a gólyafészek. Egyszer a két barátnak az az ötlete támadt, hogy lakhelyet cserélnek egy éjszakára. A meleg nyári estén Vi, a majdnem cirmos macska, elég jól érezte magát a hűvös rókajukban. A sejmes fülű róka viszont egyre csak hánykolódott a macska fészekben. A szemébe világított a telihold, az egy. Nyomta a hátát az enciklopédia, amit nyomta, szúrta a hegyes sarka, az kettő. De leginkább elfogta a reszketés egy olyan helyen, amit nem vett körül négy oldalról valami rendes barlang. Az három. Hogy tud itt élőlény aludni? Jú egy idő után inkább fogta magát és felütötte az enciklopédiát, bárha valami nem érdekel, tehát az például az ocelotok lábának a száma. Végül mégis egész éjjel olvasott. Reggel aztán fáradtan ment vissza a róka lyukába, és egészen délelőttig várni kellett, hogy kitörjön a borzalmas sikoltozás. Na jó, egészen délig, de nem tovább. Íjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj maradék fél füledet is, ha kijössz a rókajukból. Meg kell jegyezni, hogy Júnak egyébként tényleg csak egy füle volt, az viszont nagyon sejmes. Mindezt azért nem említettem eddig, mert maga Jú is utálta, ha szóba hozzák. Mindenkire ideges volt, aki a fél fülére célozgatott. Mellesleg mindkét oldalon jól hallott, csak az egyik fülét kiskorában letépte egy veszélyes farkas. De ez egy másik történet. Na, de nem ijedt meg Vítől, hanem karikás szemmel előjött az odújából. Fél fülemet? Kezdett morogni. Azt próbáld meg, leharapom a cirmos farkad, és akkor már szinte egyáltalán nem leszel cirmos. Morgott tovább, és nem kérdezte, mi baj a Júnak, mert nagyon is jól tudta. Szerintem nem kellene veszekednetek, csúnya dolog, csicseregte vidáman Edwina, aki persze épp arra repült, és egyáltalán nem akarta, hogy Jú és Vi abba hagyja a veszekedést. Egyszerűen csak szerette volna, egy picit lendíthet a dolgon, hát ha még egymásnak is ugranak. Jú meg Vi ekkor ránézett a sárga rigóra, és Edwina kiolvasta a tekintetükből, hogy még a végén először ő ráugranak, és utána egymásra. Jó, szólok Simnek, hogy jöjjön már, ne aggódjatok, mondta kedvesen, és elrepült, mintha nem fogta volna el a jeges rémület. Mire Sim, a félelmetlen medve megérkezett, Jú meg Vi egyetlen cirmos fehér-vörös gombolyaggá változott. Megtörtént, amit Edwina titokban remélt. Egymásnak estek, és a cirmos fehér-vörös gombolyag nyávogva-morogva gurult fel és alá. Úristen! Fejezte ki nem létező megdöbenését Edwina. Ez igazán, igazán babár, hogy úgy mondjam, embertelen. Sim ránézett. Barbár, úgy érted. És itt állatok laknak, Edwina. Ez egy erdő. Edwina megszeppent. Remélte, hogy más nem hallotta, hogy eltévesztett egy szót, és hogy butaságot mondott. Na, elég már! Kiáltotta ekkor sima sejmes fülű rókának és a majdnem círmos macskának olyan hangosan, hogyha valaki nem jött volna oda az erdőből Edwina visítására, akkor most mindenképpen odajött Sim dörmögésére. Megjelent persze Dolesi is, Pi meg a többiek. De szerintetek Sim dörmögésére Vi meg Gyú kigombajodott? Abba hagyták a nyávogós, morrantós birkózást? Hát egyáltalán nem. Mit tehetett erre Sim? Oda ment a róka macska gombolyakhoz, fél mancsával kiemelte Jút, másik mancsával pedig arrébb tolta Vít. Júnak még megvolt az egyetlen sejmes füle, Vínek meg az egyetlen círmos farka. Kész szerencse. Rövid fújtatás után mindenki mondja el, mi a baja. Rendelkezett Sim, akinek az volt a baja, hogy folyton van valakinek baja. Az a bajom, hogy rongál! Hallatszott Ví szörnyű vádló nyivákolása. Lapokat tépett ki, és vitt magával az enciklopédiámból az éj sötét leple alatt. A majdnem círmos macska sokat olvasott, ezért mondott ilyeneket, hogy az éj sötét leple. Sim Júra nézett. Ez igaz? Igen, te csak a rókákra vonatkozó részt hoztam el, mondta Jú csöndesen. Az engem jobban érint, mint egy macskát. Két részt is kitéptél? Igen, a vörös rókát, meg a sarki rókát. Te melyik vagy a kettő közül? Egyik sem. De ocelot sem vagyok, meg gyilkos bálna sem, attól még nem adogatom oda a vonatkozó részeket az ocelotoknak, meg a gyilkos bálnáknak. Miért, te melyik vagy? Kérdezett vissza csípősen Ví. Sim éppen rendelkezni kezdett, hogy mindenki álljon egy picit távolabb egymástól, és akkor elmondhatja, mit érez, csak ne vádaskodjunk, azzal igazán semmire sem megyünk, ám Jú nem állt távolabb, hanem hirtelen sírva fakadt. És ettől valahogy senki sem távolodott, hanem mindenki csak közeledett egymáshoz. Mi lesz ebből vajon? Verekedés vagy vigasztalás? Azt hiszem, mindkettő vagyok. Mármint nem gyilkos bálna, hanem sarki róka is, meg vörös róka is, hüppögött Jú. Nem tudtam aludni, és elolvastam mindkét címszót. És van ott egy ábra, a sarki róka füle, az éppen olyan, mint az enyém. A vörös róka farka, az is olyan, mint az enyém. El kellett hozni a lapokat, hogy a tükörben megbizonyosodjak arról, hogy mi vagyok. Kiderült, hogy keverékróka. Nem vörös, nem sarki, hanem mix. Mondjuk legalább nem vagy ocelot is, vigasztalta Ví, aki csak attól hatódott meg, hogy Jú sírva fakadt, a problémát annyira nem értette. Doles meg Pi ellenben behatolt a rókajukba, kihozta az enciklopédia kitépet lapjait, és nagy összehasonlításba kezdett. Jú farkához meg füléhez mérték a lapokat és nézegették az ábrákat. Végül megállapították, hogy bizony ez sarki fül és vörös farok. Tény, ami tény. Én csak két dolgot szerették, vagy legalább egyet a kettőből, sírdogált tovább Jú. Vagy hogy gyönyörű vörös róka legyek, mint a mamám volt, vagy hogy legalább legyen két fülem. Erre egyik sincs, én csak ilyen maradok. Erre Vínek már igazán elment a kedve a veszekedéstől. Szomorúan állt Jú körül a többi barátja is. Nem csak Ví, Doles, meg Pi, meg Sim, hanem Viktor, meg Henrik, meg további mókusok, borzok, görények és sünök. Hiszen ha a barátunk szomorú, könnyű nekünk is elszomorodni. Így voltak ezzel ők is. Szörnyen sajnálták, hogy Jú nem lehet vörös vagy kétfülű, ha egyszerre ez a vágya. Még Edwina sem kotyogott bele, pedig a nyelve hegyén volt, hogy bizony ez a vörös farok közepesen elegáns, de ne aggódj, mert itt éppen elmegy. Köztudott, hogy ebben az erdőben mindenkit olyannak szeretünk, amilyen. Kezdte volna Sim, de Doles közbevágott, hiszen már régen elfelejtette, hogy neki is kétségei voltak a szörnyű szőrével kapcsolatban. Jaj, ne már, hagyjuk ezt, vakkantotta. Ide figyelj, Jú! Ebben az erdőben senki sem ismeri az eredetét. Na jó, engem kivéve, mert azt tudjuk, hogy a papám is szörnyen szőrös volt, de ez kivétel. Te most megtudtad a sajátodat. Szuper! Anyukád vörös, apukád sarki. Tessék, jó tudni! Amellett lehet, hogy nincs két füled, de az az egyetlen mégiscsak a legszebb. Mi lenne, ha kettő volna? Meg is őrülnénk. Látsz valakit, akinek ilyen szép a füle, mint a tiéd? Erre mindenki lesúnyta a fülét, az összes állat. Nehogy szebbnek tűnjön, mint Júé, és nehogy ettől Jú elszomorodjon. Ott álltak behúzott füllel, igazán csak is jót akarva. Jú körbenézett. Nem tudom, én mindenkinek kettő van. Hát én nem látok senkit, akinek ilyen szép lenne, kiáltotta Ví, aki most már csak vissza akarta kapni a barátját, meg az enciklopédia lapjait, és még odasúgta Júnak. Edwinának meg egy sincs. Edwina persze meghallotta, és sértődötten elrepült 5 percre. Sim sóhajtozott. Nem így képzelte el a probléma megoldását, megismételte a korábbi javaslatát. Figyelem, aki szeretné, mondja el, mit érez, főként Yu iránt, szépen egymás után. Vi erre makogni kezdett, hogy végső soron Yu a legjobb barátja. Tulajdonképpen Yu pedig azt mondta, hogy sajnálja, tulajdonképpen. Sírva fakadtak és megölelték egymást. Nem akarták ezt abba hagyni egy ideig, Dolez türelmetlenül morrantott. Figyeljetek, én azt érzem, hogy állatira megéheztem ebben a nagy veszekedésben, ugatta a lehető leghangosabban. Főzzünk egy rendes ebédet, és visszaragasztom az enciklopédia lapjait. Egyesek sóhajjal, mások üdvrivalgással fogadták Dolez javaslatát. Tény egyébként, hogy sokan egyáltalán nem értették, minek akar Yu egyfajta róka lenni, amikor eddig is egyfajta volt, Yu fajta. De most, hogy az érthetetlen probléma megoldódott, vidáman kezdtek neki a készülődésnek. Ebédet főztek hát, közben pedig mindenki kedvesen odament Yuhoz, és megkérdezte, hogy megsimíthatja-e azt az egyetlen különleges fülét. Yu mindenkinek nagy pirulva megengedte.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
2: Tudjátok, mi különbözteti meg a jó diákot a nagyon jó diáktól? Például a beszéde. Gyakoroljunk most együtt egy kis nyelvtörővel. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. A jó-jó-jó a jó diák jó játékszere. Most akkor elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. A jó-jó-jó. Most együtt. A jó-jó-jó. Jöhet az utolsó rész. A jó diák jó játékszere. Akkor együtt. A jó diák jó játékszere. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. A jó-jó-jó, a jó diák, jó játékszere. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, az ismétlés a tudás anyja.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem az egyik kedvenc gyümölcsöm az alma. Így akkor most énekeljünk el.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Mézes Judit, hangszermese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hangszerüzlet. A nagy bajuszú boltvezető minden hangszert nagyon szeretett. Óvott, vigyázott. Volt az üzletben egy szép, csillogó, fekete zongora. A polcon vevőre várt egy fafúrúja, egy pánsíp, egy fekete klarinét és egy fényes, apró szájharmonika. A sarokban álltak a dobok. Egy üsdob, egy pergődob és egy nagy dob. Két-két dobverővel. Mellettük pihent egy lakkozott, világos barna gitár. Erős pánt préselte össze a harmonika és a mindig bohózkodó koncertina testét. A vonosokat fekete tok rejtette, óvta a porttól. Így rejtve maradt a hegedű, a kordonka és a nagybőgő. De a kecses hárfa hívogatóan állt a kirakat ablakban. Mindenki megcsodálta szép, elegáns formáját. A kirakatot díszítette egy szín arany fuvola, egy fekete oboa, egy ragyogó szaxofon és egy résztrombita. A hangszerek szerelmesei szívesen nézegették őket. A boltban lakott még két ragyogó hangszer, egy harsona és egy csillogó kürt. Egy napon új vendég érkezett a hangszerüzletbe. Nagy csomagban hozták, és letették a bajszos boltvezető elé. A boltos épp új vevőt szolgált ki, ezért nem ért rá kibontani. Később pedig megfeledkezett róla. Így kibontatlanul maradt a hatalmas csomag. Beesteledett. Bezárták a hangszerüzletet. Elment a tulajdonos bácsi. Ekkor elevenedett csak meg a hangszerbolt. Minden hangszer kikukucskált a rejtekeiről. Nagyot nyújtózkodtak, és körülnéztek. Hamar észrevették az új jövevényt. Mi lehet ez a nagy csomag? Ki lakhat benne? Nálam nem nagyobb, szólt a mély hangú nagybőgő. Nálam nem lehet finomabb a hangja, zengedezte a kirakatban páváskodó hárfa. Nálam nem lehet hatalmasabb, állapította meg a zongora. Nálam nem lehet harsányabb, zúgott a harsona. De nálam sem, tette hozzá morogva az üsdob. Ki lehet, cincogott a hegedű és a gordonka. Bontsuk ki és megtudjuk, javasolta a harmonika, aki maga is szerette, ha esténkét kibontakozhat erős csatja szorításából. Bontsuk ki, örvendezett a koncertina, és már is példát mutatott. Kibontotta magát, és nyekeregve zenélni kezdte a maga bohóc dallamait. Leoldották a nagy dobozról a kötöző zsinort. Óvatosan kinyitották a fedelét. És mit láttak benne? Ott aludt egy öreg úr. Pihent. Fel sem ébredt. Pedig koncertina igazán feltűnő dallamokat játszott. Ki lehet ő? Csuklott el az oboa hangja. Ne félj, nem bánt. Csak elaludt. Láthatod, hogy egy fúvós hangszer. Bátorította a zongora. Épp olyan fényes, mint a trombita. De sokkal nagyobb. Állapította meg az okos aranyfúvola. De ő is részfúvós, örvendezett a trombita a rokonságnak. Igen, ő a mi legnagyobb testvérünk, harsogta a harsona és a kürt. Örömükben olyan hangosan kültöltek, hogy felébredt a doboz lakója. Csodálkozva körülnézett. Aztán elmosolyodott. A sok hangszer épp fölé hajolt, amit nagyon mulatságosnak talált. Mindenkit üdvözlök, szólalt meg olyan erős hangon, hogy beleremegtek a hangszerek. A zongorán végigfutott a hideg. A dobverők megrezgették a dobokat. A klarinét hangja elcsuklott, és még a szaxofon se tudta kibillenteni a csuklásából. A vonók odaütöttek a hegedűhöz, a gordonkához és a nagybőgőhöz, így különös, kopogó hangot adtak, mint amikor erősen veri az eső a szoba ablakát. Ki vagy te? Kérdezgették valamennyien. Ki lenne más, mint a mi nagy testvérünk? Örültek a részfúvósok. Tuba a neve. Tuba vagyok. Búgta a hatalmas fúvós hangszer. Igazán erős hangod van. Dicsérte meg a harsona.
2: Köszönöm.
1: Örülünk, hogy köztünk vagy. Lapogatta meg a tuba nagy körbe hátát a kürt. Én is örülök. Muzsikáljunk. Ajánlották a mindig vidámságra kész hangszerek. Új barátjuk üdvözlésére olyan boldog közös játékba kezdtek, hogy zengett bele a környék minden üzlete. Hát még akkor, amikor a tuba is viszonozta a kedves köszöntést, az egész város felébredt a hangjára.
2: Tú, tú, tú,
1: búgta elragadtatottan, míg a hangszerboltos oda nem sietett és le nem csendesítette virgonc hangszereit. Éjszaka van, aludjatok! Majd holnap muzsikálhattok, csitította őket. A szófogadó hangszerek minden hallgattak. Csak a kicsit süket öreg úr, a tuba tölkött még egy hangosat.
2: Tú, tú, tú!
1: Mindenki jót nevetett ezen, még a tuba is. A bajszos hangszerboltos bácsi megsimogatta a kedves öreg tubát. Szeme meleg szeretettel végig siklott kedves hangszerein. És azt mondta, jó éjszakát, pihenjetek, aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és nagyon-nagyon örülök, hogy most újra én mesélhetek nektek. Izmindi Katalin, az ujjammal festettem. Már nagyon vártam a havat, de hiába volt kint hideg, a hó még váratott magára. Reggel, amikor beléptem a pillangó csoport szobájába, megláttam, hogy az ovitásaim az asztal körül ülnek, és már mindenki csupa-csupa fehér festék. Kíváncsian mentem én is oda az asztalhoz megnézni, mit festenek a többiek. A festmények gyönyörűek voltak, fekete papíron fehér hópihék és hóemberek fehér lettek. Hú, de jó! Márti néni, én is szeretnék ilyen téli képet festeni! Kiáltottam fel. Márti néni nekem is adott egy fekete papírt, valamint kis tálkákban fehér, piros és fekete festéket is kaptam. Leültem Csenge mellé, és már alig vártam, hogy munkához lássak. Fanni, mást bele az ujjadat a fehér festékbe, magyarázta kedvesen az óvónéni, majd a festékes ujjaddal megrajzolhatod a hóembert. A mutató ujjammal bele is nyúltam a festékbe, ahogy Márti néni mutatta. Aztán a festékes ujjammal megrajzoltam a hóember pocakját, majd a fejét is. Egy újabb festékbemártás után befestettem a pocakkarikát, majd a fejkarikát is. Márti néni ekkor megmutatta azt is, hogyan fessem meg a hóember piros kalapját és a fekete gomszemeit. Ekkor már én is csupa-csupa festék voltam, sőt, még az orrom is festékes lett, amikor megvakargattam egy kicsit. De mindez nem számított, mert nagyon elégedett voltam mindazzal,

0: Betty néni is mondta. Gyerekek, olyan ügyesek vagytok, mint az igazi festőművész. Dicsért minket mosolyogva, és bizony úgy is néztek ki. Majdnem több rajtatok a festék, mint a papíron. Menjetek gyorsan mosakodni. Márti néni elvette a papírokat, mindegyikre rárajzolta a jeleinket, majd oda tette őket az ablakpárkányra száradni. Mi pedig Hajni nénivel elmentünk a fürdőszobába megmosakodni. A Dadus néni segített lemosni a kezünkről és az arcunkról a festéket. Mire végeztünk, már csak a ruhánkon maradt pár csepp fehér festék. Amikor uzsonna után, ami ma kifli volt is medvesajt, anya értem jött, a hóemberes festményem már meg is száradt. Boldogan mutattam meg neki, anyának nagyon tetszett. Márti néni megengedte, hogy hazavigyük. Otthon apa segített kiragasztani a képet a szobám ablakába. Úgy is már annyira várod a hóesést, mondta apa. Amíg nem esik igazi hó, addig a hóemberes képed becsempészi a havat a szobádba.
1: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
2: Most vissza a magyar zenékhez.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra ma reggel velem, Korcsog Laurával. A nyári szünet közelettével sok családban aktuális kérdésé válik a megfelelő tábor választása. A programok sokszínűsége mellett azonban legalább ilyen fontos szempont a gyerekek biztonsága, egészségvédelme és a megfelelő körülmények biztosítása. Vajon milyen feltételeknek kell megfelelnie egy jól működő nyári tábornak?

0: mire figyeljenek a szülők a jelentkezés előtt, és milyen kérdéseket érdemes feltenni a szervezőknek. Erről beszélgetünk ma vendégemmel, dr. Csizmadia Hajnalkával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetőjével. Köszönöm, hogy itt vagy velem ma reggel.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Melyek azok a legfontosabb szempontok, amelyeket a szülőknek érdemes figyelembe venniük a tábor választásakor?
1: Hát a gyermektáboroztatás a szervezők számára egy komoly felelősséget jelent, a szülők számára pedig egy komoly döntést. Fontos tudni a szülőknek azt, hogy a táboroknak a közegészségügyi biztonsági szabályait már közel 70 éve jogszabályok határozzák meg. Tehát nagyon fontos az, hogy ők, amikor tábort választanak, kérdezenek rá, hogy a tábor szervező, a tábor hivatalosan működik-e. Mert ez egy alaptörténet, hogy ha a tábor szervezője tisztában van a jogszabályokkal, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ő úgy szervezi meg a tábort, hogy az a gyermekek számára biztonságos legyen és megfelelő. Ez egy alapvető kritérium, hogy megfelelően hivatalosan működjön a tábor. A gyermekek biztonsága érdekében a közelmúltban tavaly egy új jogszabály lépett hatályba, ami két fontos újítást hozott a gyermekek biztonsága érdekében. Az egyik az, hogy a tábor vezetője, szervezője, illetve közvetlenül a gyermekekkel foglalkozó személyeknek erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, és ezt a tábor szervező fele igazolniuk is kell az erkölcsi bizonyítvánnyal. A másik fontos kritérium pedig, hogy egy részletes programtervvel rendelkezzen a szervező, tehát ő gondolja át, hogy milyen programot fog tervezni, milyen ellátást biztosít a gyermekek számára, ez az étkeztetést is jelenti, illetve a közegészségügyi feltételeket, hogyha bentlakásos tábor van, akkor a szálláshelyről is kell pontos részletes tájékoztatást adni, és hogyha ezt a szülő megkapja, akkor érezheti azt, hogy a gyermekét egy olyan táborba küldi, ami megfelelően szervezett. Fontos továbbá, hogy a tábor esetén legyen egészségügyi ellátás. A tábor szervezőjének ezt meg kell szerveznie, hogyha 300 fő feletti tábort szerveznek, akkor bentlakásos orvossal kell ezt a felügyeletet biztosítani. Hogyha ennél kisebb a tábor, vagy esetleg napközis tábort készítenek, vagy szerveznek, akkor a helyi házi orvossal, házi gyermekorvossal veszik fel a kapcsolatot. Ez az orvosi ellátás. De amíg ez az egészségügyi szakképzet, egészségügyi ellátás megérkezik, addig nagyon fontos, hogy a tábor szervezője az első segélynyújtást is biztosítsa. Ehhez pedig kellenek a személyi és tárgyi feltételek, amiről szintén gondoskodni kell. Úgyhogy kell egy kijelölt első segélynyújtó személy, tehát érdemes a szülőnek erre is rákérdezni, hogy ez a tábor tekintetében megvalósul-e. Aztán fontos, hogy az étkezésről is gondoskodjon a tábor szervező. Ez két részre osztható. Az egyik azok a gyermekek, akik normál étrenden vannak, az ő esetükben megfelelő energiatartalmú ételt kell biztosítani. Azoknak, akiknek meg esetleg valamilyen diétára van szükségük, azt mindenképpen jelezni kell a tábor szervező fele, és akkor ő neki erről gondoskodnia kell.
0: Egyébként, ahogy így mesélsz, folyamatosan villannak be nekem a gyerekkoromból a táboros emlékeim. Hihetetlen jó érzés volt minden nyáron táborba, különböző táborokban részt venni. Jó így egy kicsit a szabályokon keresztül ugyan, de nosztalgiázni a nyári táboros emlékek között. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést azzal, hogy milyen kérdéseket kellene feltegyünk a táboroztatóknak, illetve, hogy milyen szabályok vonatkoznak még a nyári táborokra. A vendégem pedig dr. Csizmadia Hajnalka, a Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője. Itt a Csukás Meseórában.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, ez pedig a Csukás Mese óra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, dr. Csizmadia Hajnalkával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetőjével, akivel a nyári táborokról, nyári gyerektáborokról beszélgetünk és azoknak szabályairól. Említetted, hogy vannak olyan táborok, ahol több mint 300 gyerkőc is ott van, na hát ott aztán előfordulhatnak balesetek, kisebb horzsolásoktól kezdve a nagyobb vérzésekig. Ilyenkor nagyon jó, hogyha van a közelben egy orvos, aki azonnal tud segíteni, és a problémát azonnal megoldani. Mi az, amit még fontosnak tartasz a szülők szempontjából, hogyha mondjuk a jogszabályok rendben vannak, mi az, amit még figyelembe vegyenek a saját gyereküknél?
1: Hát szerintem fontos az, hogy a gyermek érdeklődési körének megfelelő tábort válasszanak, meg az életkorának megfelelő tábort, illetve hogy készítsék fel a gyermekeket arra, hogy a táborban mi vár rájuk, kihez tudnak fordulni, hogyha valami probléma van. Illetve az is nagyon fontos, hogy a szülők az elérhetőségükről is a tábor szervezőt tájékoztassák, mert hogyha bármi probléma van, a szülőt mindig el kell tudni érni, és ennek egy fontos része. Ez. Illetve én azt gondolom, hogy egy fontos biztonsági intézkedés, hogy a gyermekről a fontos egészségügyi információkat szintén a táborszervezők fele adják át a szülők, hogyha esetleg valakinek valamilyen allergiája van, ételérzékenység, gyógyszerérzékenység, vagy esetleg valami krónikus betegsége van, amire folyamatosan gyógyszert kell szednie, akkor erről is informálják a szervezet, illetve magát a gyógyszert pedig mindig a gyermeknek a kis táskájába tegyék be és vigye magával. Illetve azt gondolom, hogy nyár szempontjából nagyon fontos, hogy a megfelelő folyadékellátásról gondoskodjanak, úgyhogy egy színes kis kulacsa azért, főleg a kisebb gyermekek esetében nagyon jól jön, illetve a napvédelemről is fontos gondoskodni. Aztán, hogyha esetleg az erdőben szerveződik a tábor, esetleg nomád tábor, akkor a kullancsriasztó szereket is érdemes a kis táskába bepakolni. Illetve ez fontos a szervezők esetében, hogy a mindennapi kullancsvizitet azt tartsák meg, és nézzék át a gyermekeket. Mert nagyon fontos, hogy mielőbb a kullancs kikerüljön a bőrből.
0: Nekem soha életemben nem volt kullancs bennem, és egy táborban sikerült egyszerre 6-ot bezsebelni magamnak.
1: Igen, a tábor úgyhogy, az egy ilyen.
0: Úgyhogy nagyon fontos, igen, amit mondasz. Mi az a 3 legfontosabb kérdés, amit a szülőknek fel kell, hogy tegyenek a táborszervezők felé?
1: Hát én ahogy említettem azt, hogy bejelentette a tábor, ez ugye azt jelenti, hogy akkor hivatalosan működik. Az orvosi ellátásról gondoskodott a szervező, illetve kérjék mindenképpen el a programot, hogy mi alapján működik a tábor, mert utána ez egy olyan alapot jelent, amivel a szülő, hogyha esetleg nem kapja meg, vagy nem úgy folyik le a tábor, akkor ez alapján akár bejelentés is tehet a népegészségügyi hatóságnál, és biztatom is a szülőket, hogyha esetleg valami probléma van, akkor mindenképpen jelezzék ezt, és a hatóság pont azért a bejelentés arra szolgál, hogy legyen egy hatósági felügyelet, hogyha gond van, akkor ki tudnak menni, meg tudják nézni, és a megfelelő intézkedések után biztonságosan folytatódhat a tábor.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál velem ma reggel.
1: Nagyon szívesen, köszönöm szépen én is.
0: Dr. Csizmadia Hajnalkával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetőjével beszélgettem itt a Csukás Mese órában.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát,

0: Tűzszünetzenekart hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nagyon jó helyen jársz, ugyanis képzeld, nyeremény hétvégénk van, ami azt jelenti, hogy páros mozi jegyet nyerhetsz, nem is egyet, hanem nálam ma délelőtt hármat, délután pedig Medgyessy Gábornál szintén hármat, úgyhogy tarts velünk a mai napon, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig indul is a játék. Az óra zenéjének címét és előadóját kell majd felismerned, de hozom a pontos szabályokat, ne aggódj, hogyha elfelejtetted volna. A hírek után pedig Ruzsa Magdi dalával megyünk tovább.
1: Én hozzám, még egyszer, hadd, hogy lássam a szárnyat, csak meg nem utasd másnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Többnyire napos, száraz idő lesz, felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Népszerű a Suli a Strandon program.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M86-os autóúton Szombathely felé Belednél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 124-es kilométernél pályazárat vezettek be. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A kormány a jövő héten benyújtja az uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. Kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. A helyreállítási alapforrásait augusztus végéig fel kell használni. A Fidesz frakció vezetője felszólította a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra, ha bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött az uniós pénzek érdekében. Gulyás Gergely azt mondta, az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatást időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, és ezzel is megkönnyítsék a vakációik hátralévő néhány hetet.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délen délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Bizony-bizony jól csiripelték a madarak. Nyeremény hétvégénk van, páros mozi jegyet nyerhetsz nálam. Most délelőtt 3 darabot is, mármint 3x2 jegyet, úgyhogy érdemes velem tartanod. Kezdjük is a reggelt, 8 óra múlt a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod. Érj hozzám, ez szól kezdésképp.
1: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió minden magyar, ez pedig a csodás nyeremény hétvégénk, ami nem jelent mást, mint hogy páros mozi jegyet nyerhetsz a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Hogyha meghallod a felhívást az óra zenéje előtt, hogy na most küldj SMS-t, akkor tényleg küldj nekem SMS-t, és írd bele azt, hogy mi az óra zenéjének címe és előadója, és hogyha te voltál a leggyorsabb, akkor már hívlak is telefonon, hogy személyesen gratulálhassak a páros mozi jegyethez. Úgyhogy legyél nagyon résen, fülej, és küld leggyorsabbként tehát az óra zenének címét és előadóját a 0630 30 30 380-as telefonszámra. Most pedig Rúzsa Magdi és Lotfi Begi közös dalával megyünk tovább. Nyári zápor, amiből a héten nem volt hiány. Ez szól most itt a Petőfin. Yeah.

helyesen írtad az üzenetben, Lauritól a Járatlan volt az óra zenéje. Lauri, vagyis Süli Laura, a hazai alternatív zenei szintén egyik legizgalmasabb fiatal tehetsége. Nem csak zenészként aktív, hanem média szakemberként is dolgozik. Ekközben természetesen a dalaiban őszintén beszél érzésekről, szorongásról és a mindennapi élet kihívásairól, amivel ő is találkozik nap mint nap. Fiatal előadóként csöppent bele ebbe a világba, és tapasztalnia kellett magán a szorongás jeleit is, és ezt leküzdeni, és most már nagyon pozitívan gondol vissza erre az időszakra. Karrierje az utóbbi években szépen épült, nemzetközi figyelmet is kapott. Saját bevallása szerint fontos számára, hogy mindent a saját tempójában éljen meg, és megőrizze az őszintességet a dalaiban. Tehát, hogyha őt küldted nekem üzenetben, Laurit és tőle a Járatlan című dalát, akkor bent a neved az üzenet falunkon. Megnézem, hogy melyikőtök volt a leggyorsabb, és már hívom is telefonon, hogy személyesen gratuláljak a páros premier előtti mozi egyhez. Előtte azonban bent a neved. Ez szól most itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, mindig ezt a pillanatot várom a legjobban a nyeremény hétvégékben, amikor az első nyertest hívhatom telefonon és gratulálhatok neki. Na hát hallgassuk meg, hogy ki az első szerencsés.
1: Halló, halló!
0: Halló, halló! Ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Kivel beszélek?
1: Én pedig Marci vagyok. Nagyon örülök, hogy bekerülhetek a műsorba.
0: Szia, Marci! Na, mesélj nekem, mivel töltöd a szombat délelőttödet, reggeledet?
1: Zenekari próbán vagyok. Nagy Soma zenekari próbán vagyok.
0: A mindenit.
1: Az első koncertünkre készülünk.
0: Milyen hangszeren játszol?
1: Szaxofonozom.
0: Hát akkor lehet, hogy legközelebb te leszel az óra zenéje?
1: Hát nagyon reméljük, hogy eljutunk odáig.
0: Sok sikert
1: most
0: nektek a próbához.
1: Koncert.
0: Jaj, de jó. Hát azt kell mondjam neked, hogy te voltál a leggyorsabb, eltaláltad az óra zenéjének címét és előadóját, ami mi volt?
1: Lauritól a Járatlan.
0: Szereted ezt a dalt?
1: Imádom, az ideúton is ezt hallgattam.
0: Na, hát akkor kézenfekvő
1: kedvenc
0: volt.
1: Feltörekvő előadóm.
0: Na és mi a Petőfi Rádió szlogenje, ezt is tudod?
1: Szerintem igen, Petőfi Rádió minden magyar.
0: Tökéletes, ezt tudod, mit jelent?
1: Hát az, hogy csak a legjobb magyar zenék mennek, igaz?
0: Nem az, hanem az, hogy eltaláltad.
1: Ja, hát, abban csak reménykedhetek.
0: Ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére, keddre, 19 órára az Etele plázába.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Tudod már, hogy kivel mész?
1: Még nem, de megkérdezem, hát ha igent mond.
0: Na, hát én reménykedem benne, hogy igent mond, akit kiszemeltél, vagy kigondoltál. Nagyon jó próbát kívánok nektek, és hajrá, hajrá a koncerten, aztán majd jelentkezzetek ide hozzánk a Hajrá Magyarokba is.
1: Rendben, nagyon szépen köszönjük.
0: További szép napot, aztán majd jó mozizást.
1: Köszi, szia!
0: Szia! Első nyertesünk Marci volt, gratulálok neki. Te is játszhatsz még a következő órában is, és még utána is van még két páros mozijegyem, amit oda szeretnék neked adni, úgyhogy gyerünk, figyelj! Most viszont játszom is neked egy másik fiatal előadó dalát. Saya Noé-tól szól a Driftwood, itt a Petőfin.
2: Sziasztok, Saya Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Hideg, ezt hallottad most itt a Petőfin minden magyar, viszont a te tipped SMS-ben nem volt hideg, hanem a meleg fele közeledett, forrósodott. A következő órában, ha most nem nyertél, akkor próbáld meg még egyszer, mert nyerhetsz nálam páros mozijegyet, premier előtti vetítésre ráadásul, úgyhogy érdemes játszanod, aztán majd, hogyha nem tudnád a részleteket, hogy hogyan teheted ezt meg, akkor a következő órában ezt is elmondom neked. Fülej, maradj itt velem, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a No Sugar-rel kezdünk, amit a szív, ezt szól majd neked kezdésképp.
1: Amit a szív adhat az életnek, azt tedd meg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Modernkori rabszolgaság.
4: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
3: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
5: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
3: Ami visszaterel az életbe.
6: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
3: Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor. A Dunán.
7: A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: A kemény hétköznapok után.
7: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
9: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
7: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
9: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
7: De azért legyél éber.
9: A magyar zene most szombaton és vasárnap
7: nyereményt ér.
9: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
7: Minden magyar.
10: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Power Lines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
9: Ez a Petőfi Rádió.
11: Többnyire napos, száraz idő lesz, szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Véradásra buzdítja rajongóit a Metallica.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
11: Itthon több fontos döntést hozott a kormány, a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadó besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Gyorsan beteltek a víradóhelyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is véradásra buzdít. A Metal együttes alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délen délkeleten lehet egy-egy záporzivatar, napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. A Balaton 21, a Velencei tó 20 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
7: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kedves Norvi, Szinti és Norman, nagyon boldog névnapot kívánok nektek, június 6-a reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nyeremény hétvégénk van, úgyhogy izzítsd az üzeneteket, találd ki az óra zenéjét, most viszont a No Sugar-rel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra,
7: kizárólag magyar zenékkel.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Minden magyar. Petőfi.

álompor. Lábas Viki dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A te álmod is teljesülhet, amennyiben ez az, hogy nyerj valamit valaha, valamikor a rádióban, akkor most jött el a pillanat, hogy ezt az álmot valóra váltsuk, ugyanis nincsen más dolgod, mint hogy az óra zenéjének címét és előadóját leggyorsabbként elküld nekem SMS-ben a 0630 30 30 380-as telefonszámra, hallani fogod a zene előtt a felhívást, abban a pillanatban küld el nekem az üzenetet, hogy te lehess a leggyorsabb. Én pedig utána telefonon fel is hívlak téged, hogy személyesen gratulálhassak a páros premier előtti mozijegyhez, ami nem másra szól, mint a Leleplezés napja című film vetítésére a ULP Duna film jóvoltából. Nem sokára elmesélem, hogy ez a film röviden tömören miről szól, addig is gyerekek, ez szól most a halott pénztől. Itt a Petőfin.

A Kompakt Diszkó dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, akik egyébként újra összeállnak, csak egy kis plusz információ. Elhangzott az óra zenéje, ez a Follow the Flow-tól volt a Beszívom. Nem sokára a leggyorsabb játékost hívom itt a Petőfin. Előtte azonban azt ígértem, hogy beszélünk arról a filmről, amire a páros premier előtti jegyet nyerheted. Ez nem más, mint a Leleplezés napja, amihez már most kritikusok, szakemberek véleményeket írtak. Például a Leleplezés napja az egyik legfurcsább film, amit Spielberg valaha is rendezett. Lebilincselő megindító. Egy másik vélemény. Imádtam a Leleplezés napját, egy sűrű hullámvasútszerű élmény, ami egyesíti az üldözéses filmeket, a szerelmi történetet és a misztikus sztorikat egy nagy sci-fi csodában. Ez Spielberg legjobb filmje az utóbbi 20 évből, tele van varázslattal, ami ezt a filmet olyan különlegessé teszi, nem mellesleg Emily Blunt pályafutásának legjobb karakterét, alakítását láthatjuk. Azt hiszem, ezek a vélemények magukért beszélnek, úgyhogy hajrá, hajrá, nyerd meg nálam a páros premier előtti mozijegyet, mert ezt a filmet látnod kell. Most pedig Kék Rózsa, ez szól Pápai Jocitól, itt a Petőfi.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Nézem, ahogy nézek át,

0: hiszed vagy sem, ezt hallottad most a Uniqtól, itt a Petőfin minden magyar, és hiszed vagy sem, hívom is a második nyertes jelöltet, aki az Óra zenéjének címét és előadóját a leggyorsabban küldte nekem. Na hát halljuk is, hogy ki a szerencsés.
1: Halló!
0: Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
1: Azt a Koncsik Annához, hello!
0: Szia, Anna! Tudod, hogy miért hívtalak?
1: Van egy sejtésem, de kérlek, mondd el.
0: Azért, mert játszottál nálam a mai napon, az órában elküldted az Óra zenéjének címét és előadóját, és helyes, amit írtál. Mi volt ez?
1: A beszívom a Follow the Flow-tól.
0: Bizony, és ráadásul te voltál a leggyorsabb, képzeld. Még azt áruld el nekem, hogy mi a Petőfi Rádió szlogenje.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Pontosan, nagyon helyes, ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére. Mit csinálsz kedden, 9-én?
1: Terveim szerint dolgozom, úgyhogy igazából ennyi, nem sok mindent. Csak a szokásosat.
0: Hát akkor a munka után jó kis levezető, ugyanis este 19 órakor kezdődik majd a film.
1: Jaj, de szuper, köszönöm szépen.
0: És hogy találtad ki ezt a dalt, ilyen gyorsan?
1: Hát nagyon hűséges hallgatótok vagyok, és nagyon szeretem a Follow the Flow-t, úgyhogy abban bíztam, hogy eltalálom. Úgyhogy résem voltam egész végig.
0: Jó sikerült, ügyes voltál, meg egyébként ez a dal is jól sikerült. Tetszik a refrén, gondolom neked is. Sokszor mondták már, hogy ugorjak a kútba, de nekem valahogy sosem esik útba. Jó
1: útba,
0: kis szó vicc.
1: Pontosan. Igen.
0: Hát akkor remélem, hogy továbbra is hű hallgatónk leszel, és nagyon szép lesz a napod, és jól fogod érezni magad a moziban.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Nagyon szuper, mert tudom is, hogy kit viszek.
0: Na kit?
1: Hát a kedvesemet nyilván.
0: Hát
1: jó
0: akkor
1: kis randi estre.
0: Nagyon jó randit kívánok majd nektek, és nektek küldöm a következő dalt, ami nem más, mint a Kowalski meg a Vegától a 15 millióból egy.
1: Szuper, nagyon szépen köszönjük. Köszi szépen.
0: Szép napot!
1: Hello, neked is. Szia.
0: Tehát akkor Annának és kedvesének, és természetesen mindenkinek, aki szereti ezt a dalt, szól a 15 millióból egy, itt a Petőfin.

0: Tiszavirág, ezt hallottad most itt a Petőfin minden magyar a nyereményjátékunk, viszont nem Tiszavirág életű, ugyanis még mindig tart, és délután is folytatódik. Nekem még van egy páros mozi jegyem a mai napra, amit szeretnék neked odaadni, úgyhogy figyeld a következő órában is az óra zenéjét, amit még nem mondok el természetesen, hogy mi lesz, úgyhogy fülej, azt viszont elmondom, hogy a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Magna Cum Laude dalával kezdünk.
1: Köszönjük meg az utolsó pohárból.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
0: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madara tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többnyire napos, száraz idő lesz. Kinevezték az új országos főépítést. Több mint 1600 ügyet vizsgáltak a fővárosi célkörözési razzián.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M7-esen a Balaton felé Érdnél baleset történt. A 18-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivadban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, új típusú, részletesebb vagyonnyilatkozatot vezetnek be, az abban leírtakat pedig az integritás hatóság szigorúbban ellenőrzi majd. Szemerei Samu építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemerei Samu több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a kortárs építészeti alkotói között. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök a negyedik célkörözési akcióban, tájékoztatott a BRFK. A május második felében végrehajtott műveletekben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Míg egy top 50-es szökésben lévő több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délen délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. A Balaton 21, a Velencei tó 20 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodaszép délelőtt, június 6-a, reggel, vagyis délelőtt, 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nagyon örülök, hogy most is itt vagy velem, és nyereményjátékkal készültem ebben az órában is. Még egy páros mozi jegyet oda szeretnék adni neked, úgyhogy játsz velem, most köszönet eztől a Magna Cum Laude-tól.
2: Itt egy újabb óra,

Aminek lennie kell, ezt szól Szabó előttől. Itt a Petőfin minden magyar, és tudod mi az, aminek lennie kell? Igen, bizony a nyereményjátéknak, ugyanis van még egy páros premier előtti mozi jegyem, a Leleplezés napja című film vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Ehhez semmi más nem kell tenned, mint hallgatnod engem a továbbiakban is, nagyon fülelni, és hogyha meghallod a felhívást az óra zenéje előtt, akkor az óra zenének címét és előadóját a leggyorsabbként küld el nekem üzenetben a 0630303380-as telefonszámra. És ha te voltál a leggyorsabb, akkor már csörgetlek is telefonon, és személyesen gratulálok neked a mozi jegyhez, ami egyébként egy nagyon jó filmre szól. Már korábban beszéltünk a véleményekről, hogy a kritikusok és a szakmabeliek mit mondtak erről a filmről, és az elmúlt 20 évben Spielberg legjobb filmjének tartják, úgyhogy érdemes játszanod, és aztán megnézned ezt a filmet. Most viszont megyünk is tovább, elárulom a következő dal címét, úgyhogy nem ez lesz az óra zenéje természetesen. A következő dal Denisztől a Csoda, ezt játszom most itt a Petőfi.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

Petőfi Rádió minden magyarnak kitippelt arra, hogy Morionesztől a Végtelen volt az óra zenéje. Hát igen, nagyon sokan, de volt egy leggyorsabb, őt nem sokára keresem telefonon. Remélem, hogy örömet fogok neki okozni ezzel a meglepetéssel, hogy páros premier előtti mozi egyet nyert, de el kell mondjam, hogy ne csüggedj, hogyha nem te nyertél, mert délután is van még lehetőséged játszani, Meggyesi Gábornál nála is van 3 páros premier előtti mozi egy, úgyhogy még mindig van lehetőséged a mai napon, de nem árulok el azzal nagy titkot, hogy a nyeremény hétvége azt tartalmazza, hogy nem csak egy napig szól, hanem holnap is, úgyhogy holnap is összesen 6 páros premier előtti jegyet osztunk ki neked, úgyhogy játsz velünk még ma délután is, és holnap is természetesen. Most a Radics Gigi dalát küldöm neked, Szív. Ez szól, utána pedig nem sokára a nyertest hívom.

0: ma már 27, Nika van. Minden történt egy hónapja, és ma már 27, Nika van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Ketten a bajban, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és korábban hallhattad az óra zenéjét is, ami Morionesztől a Végtelen volt. Volt egy leggyorsabb, aki ezt kitalálta, őt hívom most telefonon, ő a mai nap utolsó nyertese.
1: Halló!
0: Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsog Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
1: Szia, én Kamilla vagyok.
0: Szia, Kamilla. Mi jót csinálsz ma?
1: Hát ma van apukám születésnapja, és az a meglepetés neki, hogy a legjobb barátjának az előadását megyünk megnézni a Komára Villamos Színházban.
0: A mindeni, tehát ez nagyon jó terv, és mikor indultak?
1: Délután indulunk.
0: És akkor délelőtt pedig Petőfi Rádiót hallgatsz?
1: Igen, hát még szép.
0: Na, hát azért hívtalak, képzeld, mert te voltál a leggyorsabb, te küldted el elsőként az óra zenéjének címét és előadóját, ami mi volt?
1: Morionesztől a Végtelen.
0: Pontosan, és azt is tudod, hogy mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Hogyne, Petőfi Rádió Minden Magyar.
0: Zseniális, ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy páros premier előtti mozi jegy a Leleplezés napja című film vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Gratulálok hozzá!
1: Köszönöm szépen!
0: Akkor apukádat visszaed születésnapja alkalmából?
1: Igen, igen.
0: Na, hát akkor remélem, hogy jó kis meglepetés lesz neki, meg hát akkor jó színházazás délutára, és nagyon sok boldog születésnapot apukádnak. Hogy hívják őt?
1: Zsolt.
0: Hát akkor a kedves Zsoltnak küldjük a következő dalt, mit szólsz?
1: Rendben, köszönjük szépen.
0: Ákostól játszom majd a Keresem az utam című dalát. Ez szól majd nektek itt a Petőfin. Jó ünneplést!
1: Köszönjük!
0: Micsoda titkos születésnapi meglepetés programok és micsoda nyeremények itt a délelőttben. Hát akkor játsszuk is a kedves ünnepeltnek, Zsoltnak a következő dalt és a családjának. Most Ákostól szól a Keresem az utam. Itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és annyira jó, hogy a mikrofon a szám előtt van, és nem a hasam előtt, mert akkor nagyon hangosan hallanátok a korgását. Nagyon megéheztem, úgyhogy éppen kézenfekvő, hogy 11 óra lesz, vagyis nem sokára kezdődik a Befordultam a konyhára. Velem Korcsog Laurával és a vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chef-je lesz, úgyhogy már nagyon izgatottan várom, hogy mit ajánl nekünk, mit készítsünk, és aztán pedig a legfrissebb hírek után természetesen ezzel a dallal kezdünk.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Modernkori rabszolgaság.
3: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
2: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
4: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
2: Ami visszaterel az életbe.
5: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
2: Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
6: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többnyire napos, száraz idő lesz, tart a minisztériumok átvilágítása. Folytatódik az azbesztmentesítés Zalaegerszegen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M7-esen a Balaton felé Érdnél korábban baleset történt. A 18-es kilométernél megszűnt a sávzárás, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvívő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balagy Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A város további helyszíneken is folytatja az azbesztmentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatásra vár. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktak le a pénzügyőrök. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy összehangolt akcióban számolta fel a szervezetet, amely a gyanú szerint a hazai fekete piacra szánt dohánytermékekkel kereskedett. 3 férfit őrizetbe vettek, letartóztatásukat a bíróság elrendelte.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás Arénában. Csapatunk Varga Barnabás két góljával már 2-0-ra vezetett a félidőben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazaksztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen. Ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C-divízió harmadik csoportját és feljut a B-ligába. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagycsatában 17-16-ra múlta fölül Lettországot a varsói világbajnokságon, ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kis virág összeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A brit Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Ferrarival a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzésén, megelőzve csapattársát, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc-t. A harmadik szabad edzést ma 12 óra 30 perctől rendezik.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ez az június 6-án 11 óra múlt délelőtt a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod. Kezdődik a Befordultam a konyhára című magazin itt velem és vendégemmel, aki nem sokára megérkezik, Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje lesz itt. Előtte azonban az Ivan and the Paraz oldalával kezdjük.
1: Itt egy újabb óra.

0: a Balaton parton.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és a mai vendégemmel, Györfi Árpáddal, a Four Seasons Executive Chefjével. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nem csak az időjárásba köszöntött be a nyár, úgy gondolom, hanem a konyhába is. Mi az, amit ilyenkor érdemes ennünk? Ebben segítesz nekünk egy kicsit. Ugyanis én magamon legalábbis érzem, hogy sokkal könnyedebb ételekre vágyok, így a meleg időben már.
2: Szerintem ez mindannyiunkra igaz. Egyébként ez egy nagyon boldog időszak, én úgy gondolom, azoknak, akik főznek rendszeresen, főleg a séfeknek. Bár búcsúzni kell a spárgától, ami nekem mindig egy könycsepp elmorzsulását jelenti, de vígasztal érte rengeteg friss, szezonális zöldség és gyümölcs, hát ilyenkor van dömping, úgyhogy igazából valahogy mindig gyorsan túlteszem magam a spárga hiányán, és hát ilyenkor rengeteg mindenből tudunk válogatni. Ez a legkedvencebb időszakom, ilyenkor imádok a legjobban piacra járni. Annyira színes a kínálat, annyi mindenhez nyúlhatunk, annyira szárnyalhat a fantáziánk, annyi ételt tudunk ilyenkor alkotni, hogy gyakorlatilag nincs határ.
1: Meg egészen különleges összeállítások a zöldségekkel és a gyümölcsökkel, amit nem is gondolnánk. Például egy salátában előszeretettel látok folyamatosan gyümölcsöket, meg virágokat. Mi az, amit te erre a hétvégére javasolsz nekünk, akár ugye a mai napra?
2: Salátát is fogok jó szívvel javasolni, mert én is vallom azt, hogy egyébként a salátákban van helye a gyümölcsöknek. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Én mindig annak a híve voltam, hogy ki kell egyensúlyozni az ízeket, és ha van édes, akkor kell mellette legyen sós is. Legyen saláta, gondolkodjunk salátában. Én nagyon-nagyon szeretem a tölgylevél salátát és a bébispenótot. Ennek a kettőnek az a sajátossága, hogy vékony levelűek, tehát nincs olyan harapása, ezért mindenképpen javasolnék harmadik salátafajtát ehhez a kevert salátához. Ez lehet egy szívsaláta, aminek azért ugye megvan a kis harapása, roppanása. Lehet akár jégsaláta, vagy amit én még nagyon szeretek, és alapvetően szépsége is van neki, az a frizésaláta. Nagyon kis fodros levelei vannak, gyönyörű szépek a friss, sárga színű hajtásai, és ezt a salátát én javaslom bodza szőrből készült saláta dresszinggel bekeverni. Bodza szőr, olívaolaj, egy pici mustár, csak az enyhébb mustár, nem dijoniban kell feltétlenül gondolkodunk, hanem egy picit visszafogottabb mustár kategóriában. Amit még nagyon-nagyon jó szívvel tudok bele ajánlani, az a tárkony. A tárkony mindig jól áll a saláta dresszingeknek, de a bodzával kifejezetten jól működik együtt, és akkor itt jön a képbe az, hogy milyen gyümölcsben gondolkodjunk. A bodza szereti az epret, és most ugye az epernek igazán szezonja van, nagyon jó ízű a magyar eper is, úgyhogy ebbe a salátába én epret javasolnék, és a sóselem, ami majd ezt ellensúlyozza, az nálam a sajt. Én a friss kecske sajtot nagyon-nagyon szeretem, kéreg nélküli, egészen lágy ízek. A kecske jelleget az csak nagyon finoman hordozza magába, ami alapvetően ugye megosztó tud lenni, de én azt gondolom, hogy az eperrel kiválóan tud együttműködni.
1: Ha a bodza szereti az epret, akkor valószínűleg mi is szeretni fogjuk ezt a kettőst. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést, hogy például a kecskesajtot hogyan készítsük el ebbe a salátába. A vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Györfi Árpáddal, a Four Seasons Executive Chefjével. Egy finom nyári salátát készítünk, hiszen ebben a meleg időjárásban jobban esik egy könnyed ebéd, egy könnyebb vacsora, mint egy nehezebb, úgyhogy erre Árpi nekünk egy salátát javasolt, amiben gyümölcsök is vannak, de a sós mellé természetesen édes is, úgyhogy vagy hát fordítva, az édes mellé sós, és a sós része a kecske sajtból ered. Mit javasolsz, hogyan készítsük a kecskesajtot? Csináljunk vele valamit?
1: Csinálhatunk vele valamit. Ez attól függ egyébként, milyen kecskesajtot választunk, hiszen ez fogja meghatározni, hogy szükséges-e valamit csinálni vele, vagy nem. Az általam először javasolt friss kecskesajttal, a kéreg nélkülivel, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell bármit is csinálnunk. Az egy friss kecskesajt, azt csak rá kell morzsolni és élvezni. Van a kérges kecskesajt, amikor már ott egy picit karakteresebb kecskés ízek vannak, viszont ennek nagyon jól áll a grillezés. Tehát, hogyha hirtelen megsütjük serpenyőben, vagy akár faszenes grillen egyik-másik oldalát, akár csak egy-egy percig, egy picit el is lágyul majd ez a sajt, egy picit olvadni fog a salátánkon. Ki hogy szereti, ez abszolút ízlés kérdése. Én a nyári időszakra azért javaslom a frisset, mert egyrészt kevesebb munka van vele, kevesebb időt kell tölteni a meleg konyhában. Másrészt azért egy könnyebb egy picit. Én az őszi salátákhoz jobban szeretem a grillezett kecskesajtot, a nyári salátákhoz inkább a frisset. És a saláta dressingnél még hozzátennék egy fontos, kimaradt elemet, és ez pedig az, ami savat fog adni ennek a salátának, hiszen minden salátánál rendkívül fontos az, hogy savas elem is legyen a dressingben, és ehhez ecetet fogunk használni. A különböző gasztroboltokban már nagyon-nagyon-nagyon széles választékban lehet kapni gyümölcseceteket. Tehát ehhez például az eperecet, az egy kiváló kiegészítője lehet a általam javasolt bodzeszirupnak, ami inkább édességet és virágosságot fog képviselni ebben a saláta dressingben.
0: Mert hogy azt javasoltad, hogy bodzaszörp, olívaolaj,
1: egy pici mustár,
0: pici mustár tárkony,
1: igen, sóbors természetesen, és akkor itt jön be az ecet a képbe, aminek az lesz a szerepe, hogy a salátának egy kis savat hozzon, frissességet adjon, és akkor az eperecet, ez lehet egy ilyen megoldás, eper balzsamecet, de a klasszikus balzsamecet is tökéletes kiegészítője lesz. Lehet ez fehér balzsamecet, lehet ez sötét balzsamecet, lehet érlelt, ugye a balzsameceteket, főleg a sötéteket, azokat hosszasan szokták érlelni, 25 vagy akár 50 évig is. Ezáltal sziruposodnak, ahogy párolognak, de egyébként fahordóba érlelik, és fantasztikus ízük van.
0: Egyébként már itt meg is ragadom az alkalmat, szerinted melyik jobb, amit hosszabb ideig érlelnek?
1: Melyik mire? A hosszabb ideig érlelt, az már annyira szirupos, és annyira édes, és egy picit talán háttérbe is szorul a savasság, hogy az desszertekhez szeretem használni. A 25 évest, az 50 évest, a 10-15 éves érlelésűek, azok nagyon különlegesek, de megvan még az a savtartalom, ami által talán saláta dressingnek is vannak predesztinálva ők. A salátának van még egy fontos kiegészítője. Ebben a kompozícióban én nagyon-nagyon szeretem az olajos magokat. Jelen esetben vagy a fenyőmagot tudnám elképzelni, mindenképpen pirítva, serpenyőben lassan, nem megégetve, az tilos, akkor kesernyés lesz, vagy a pisztáciát. Én ezt a kettőt tudnám javasolni. És itt-ott én még látok bodzavirágot. Ha tudunk az erdőben bodzavirágot szedni, akkor egy kis friss bodzavirággal nem csak, hogy dekorálni tudjuk az ételt, hiszen én nem vagyok annak a híve, hogy valami csak és kizárólag önös dekorációs érdekből kerüljön tányira, hanem még plusz bodza ízt is tudunk belevinni, nem beszélve az illatról.
0: És ha már a desszertet említetted a balzsamecetnél, akkor megyünk nem sokára tovább a desszerttel, ami még kiegészítheti ezt a finom ebédünket vagy vacsoránkat. A vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: veszed el.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Györfi Árpáddal, a Four Seasons Executive Chefjével. Már egy nagyon finom salátát készítettünk, minden csinyát, binyát átbeszéltük, a gyümölcstől a kecskesajton át a barzsamecetig, ahol el is jutottunk oda, hogyha hosszabb ideig érleljük a barzsamecetet, akkor sokkal sűrűbb, és te inkább desszerthez ajánlod, és itt csaptam le erre a részre is, hogy desszert, akkor most mesélj nekünk így nyári könnyű desszertet, mit ajánlasz?
2: Hogy könnyű-e vagy sem, azt majd mindenki eldönti maga. Melegen, amikor kijön a sütőből, és én úgy szeretem igazán, akkor nem feltétlenül mondanám azt, hogy a világ legkönnyebb desszertje, de amikor kihűl, akkor már egészen könnyűnek hat. Ez tulajdonképpen a tejpite, amiben én gondolkodom, hiszen ha már azzal promótáltam a salátánkat, hogy könnyen, gyorsan elkészíthető, nem kell sok időt a konyhába tölteni, akkor társuljon mellé egy olyan desszert, amivel szintén nem kell sok időt a konyhában töltenünk. Márpedig a tejpite ilyen, hiszen semmi más dolgunk nincs, mint a tejet, a tejszínt, a tojást és egy kevés lisztet kikeverni. Némi cukorral, egy kevés vaníliával, és tulajdonképpen kész is a tejpiténknek az alapja, amit tortaformába fogunk önteni, arányokról már is beszélek, és ebbe a tortaformában, amikor bekerült a tejpitének az alapja, akkor gyakorlatilag bármilyen szezonális gyümölcsel csak gazdagon meg kell szórnunk. Ezt követően egy 25-30 perces sütési idő, és ahogy kijön a tejpita a sütőből, ugye a tojás már kicsapódott a tejben, a tejszínben, ebben a keverékben, tehát gyakorlatilag megszilárdította a tésztánkat, és egy pudingos, hálagú süteményt tudtunk varázsolni gyakorlatilag fél óra, 40 perc elteltével, amire egyébként a már korábban említett 25-50 éves balzsamecet egy kiváló kiegészítő lehet. Leginkább a megyhez tudnám javasolni. Most már itt van a megynek a szezonja, azzal sincs olyan oly sok dolgunk, hiszen egy tortaformáról való megy mennyiséget kimagozni azért nem egy óriási kihívás. Ezzel teledobáljuk a kis tejpiténket, amíg nyers, be a sütőbe, és miközben elkészül, közben előkészítjük a balzsamecetünket, felverhetünk egy kis friss tejszínt, ha valaki egy laza tejszínhabbal szereti. Én azt mondanám, hogy inkább vaníliafagylalt, ami szépen lassan elkezd ráolvadni, és lesz egyszerre mártásunk, és lesz egyszerre egy fagylaltunk is a tejpitén, ha melegen fogyasztjuk. Arányaiban én azt javasolnám, hogy a tej és a tejszín az nagyságrendileg 50-50% legyen, tehát egy 250 ml tejszín, egy 250 ml tej, ehhez 3 egész tojásnak elegendőnek kellene lenni. Én 60 g lisztnél többet nem javaslok. Cukor abszolút ízlés szerint. Én édesszájú vagyok, tehát én azért a 60-70, még a 80 g cukrot is azért szívesen beletenném. Ami óriási különbséget tud jelenteni, ez nyilván a vanília, és a vanília rúd, amit ugye hosszában ketté vágunk, és kikaparjuk azokat a csodálatos fekete vanília magukat belőle. Ízben, illatban nem összehasonlítható a vaníliás cukorral, de ennek hiányában természetesen vaníliás cukrot is használhatunk. És tulajdonképpen ennyi, egy 165 fokos, 170 fokos sütés 35-40 percen keresztül bőségesen elegendő kell legyen hozzá.
1: Mikre nem jó ez a barzsamecet? Köszönjük szépen a receptet. Nagyon érdekes összeállítás. Nem gondoltam volna sosem egyébként, hogy a barzsamecet majd egy desszerthez fog jól állni, de mindenféleképpen kipróbálom.
2: Próbáld ki, hidd el, működik.
1: És kedves hallgatók is, te is kipróbálhatod. Most a Befordultam a konyhára című magazinban Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje volt a vendégem a mai napon, és holnap is várlak vissza sok szeretettel.
2: Köszönöm, itt leszek.

0: Ez a Vihar Gudics Mátétól, ez pedig a Petőfi Rádió Minden Magyar. Három csodás beszélgetésen vagyunk túl a mai délelőttön, mai reggelen, és három csodás nyertessel gazdagodtunk, akik három páros premier előtti jegyet nyertek a Leleplezés Napja című film vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Holnap is várlak nagyon sok szeretettel, ugyanígy érdekes témákkal, és ugyanígy nyereményjátékkal, úgyhogy érdemes holnap is velem tartanod, én várlak sok szeretettel. A mikrofon mögött Korcsok Laurát hallottad. Most pedig maradj itt, a Petőfi Szikoratom érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, utána pedig játszhatsz Medgyesi Gábor kollégámmal is, úgyhogy érdemes a Petőfit hallgatnod ma is és holnap is. Addig is legyen szép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, Pillangó kisasszony, a Trubadur és a centenárium Mihály János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Többnyire napos, száraz idő lesz, több kilométeres a dugó az M7-esen. Elindult az Air Canada, Toronto és Budapest közötti járata.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M7-esen a Balaton felé Pákoznál. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, 5 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Új légijárat indult Budapest és Toronto között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt tájékoztatott, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be, és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ebben a másodpercben kezdődik a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistája. Ez a Petőfi 56, vagyis hétvégente dél és kettő között bemutatjuk a hét legtöbbet kért, legkedveltebb magyar zenéit egy listán. Hello, Szikora Tamás vagyok. A kezdésben az ismerős arcok dala szól, a kegyelem.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Az 56.
4: Pár szó, egy villanás, és aztán... Minden megváltozott, ami csak jó volt.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: Közöttük pedig a Valmarral, akik belevetették magukat a nyári koncertekbe. Például az egyik legnagyobb dobásuk július közepén lesz majd Budapesten, a Vajdahunyadvárában. Egy óriási házi bulival készülnek. Infók, részletek a csapat hivatalos Facebook oldalán. Átutazó, ezt hozom most tőlük. A dal, amely mondhatni, hogy arról szól, hogy menni kell előre az életben, még akkor is, hogyha közben elveszítünk dolgokat, elveszítünk embereket, mert ezek mind-mind tanítanak valamit számunkra. Valmar átutazó a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
0: Az 52.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hat.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: Közöttük pedig Száján Noé friss dala, a Driftwood. Az énekesnő, aki néhány nappal ezelőtt érkezett hozzánk Fekete Laci műsorába, ahol azt is elmondta, hogy ha nem gitározna, akkor lehet, hogy opera énekes lenne. Énekelni mindenképp szeretett volna, sőt, neki az életében az ének központi szerepet töltött be már korábban is, és a gitár volt az, ami irányt mutatott, ami irányt adott számára. Hozzánk is egy szál gitárral a kezében érkezett. Hozom az aktuális lemezének a címadó dalát, ez a Petőfi Rádió slágerlistáján Száján Noé és a Driftwood.
0: A 48.
3: Sziasztok, Száján Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Itt a Queen B és a Láthatatlanul. A dal, amely péntek 13-án jelent meg. 2026. február 13-án pénteken. Reméljük, hogy szerencsét hoz a csapatnak. Eddig úgy tűnik, hogy igen, mert hogy folyamatosan egyre jobban fut a streaming platformokon ez a zene, amely kicsit baladisztikus, kádri motívumokkal, és a gyerekkort idézi meg, azokat az időket, amikor már tudjuk, hogy valamit kellene kezdenünk az életünkkel, önmagunkkal, el kellene indulnunk, önállóvá kellene válnunk, mégis közben fontos, hogy őszinték maradjunk mind gyerekkorunkban. Ez a Queen B és a Láthatatlanul.
1: A 44.
3: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen B zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
4: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: 96. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Amelyben mindjárt az aktuális kedvencünket játszom a Bagosi Brothers Company-től, akik idén nyáron dupláznak a fővárosban, a Budapest Parkban. Augusztus 21-én és 22-én, tehát a hosszú hétvégén lépnek majd fel. Két nap, két különböző műsorral. A Zuhanásszól mindjárt a hivatalos lágerlistánkon.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Modernkori rabszolgaság.
3: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
2: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
4: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
2: Ami visszaterel az életbe.
5: Csak kérni kell az úrtól, hogy szabadítson meg.
2: Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Itthon. Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni. Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok. A kísérőt ma is magyar zene. Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: A kemény hétköznapok után. Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj. Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
1: Többnyire napos, száraz idő lesz délután. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Kezdődik az előszezon a Bahartnál.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Baleset történt az M7-esen a Balaton felé Pákoznál. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták. 5 kilométeres a dugó. Aztán a 21-es főúton Salgótarján felé egy műszaki hibás autó vesztegel. Ezért a 18-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzasznak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A miniszter úgy fogalmazott, a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balai Zoltán, a város polgármestere. A szennyezett anyagot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították. Helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazaltzúzalék került. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóörsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok. Így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. Emellett a főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlelle között naponta. Más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy óra után folytatódik a Petőfi Rádiós slágerlistája, ez a Petőfi 56, amelyben hétről hétre bemutatjuk a legtöbbet kért, legtöbbet streamelt, legjátszottabb magyar zenéket. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, itt a folytatásban a Bagosi Brothers Company és a Zuhanás.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, és bízom benne, hogy egyszer Csinszka is ellátogat majd a Petőfi Rádió stúdiójába, akár egy koncertre. Sokat gondolkodtam, hogy a neve honnan ismerős, aztán rájöttem, hogy Ady Endre becézte így Bonca Bertát, hogy Csinszka Csacsinszka. Egyébként Csinszkát a nagymamája Csicsinek szokta szólítani, a barátai Csininek, Csanszinak vagy Csinsznek. Ő az az énekesnő, aki nagyon szeret kísérletezni az alternatív R&B, a hip-hop és a fúziós jazz, valamint a pop és az elektronika keveréke mind-mind megtalálható a dalaiban. Itt az eddigi legnagyobb zenéje, felsütött a napsugára.
2: A 38.

0: Petőfi 56, a 36.
1: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik a Zaporozsec legfrissebb és egyben eddigi legnagyobb kollaborációja is akár. A Mezőmisivel közös köszi a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A dal, amely mondhatni egy olyan embernek a sztoria, akit az élet nem kényeztetett el, és aki sokszor várt valamire. Szerelemre, boldogságra, elfogadásra, vagy csak szimplán egy szebb jövőre. A várakozás azonban csalódásra vált, a kapcsolat pedig, amivel reménykedett, végül nem azt adta, amire vágyott. Zaporozsec, Mezőmisi, köszi! Ezt hallod most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról.
0: Petőfi.

0: hivatalos magyar zenei listája.
1: Amelyben következik By Alex és az Az én országom. A dal, amely kritikus, de el is mondta egyébként, hogy miért, mert azt szeretné, hogy a magyar emberek újra boldogok, kiegyensúlyozottak legyenek. És arra vágyik, hogy amikor kimegy az utcára, vagy amikor a hétköznapjait éli magyar emberként, akkor ugyanazt érezze, mint amikor kint van egy fesztiválon, egy koncerten, hogy mindannyian szabadok és gyerekek vagyunk. Na, ennek szellemében íródott ez a dal. By Alex és a Slap, Az én országom.
0: A

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Nem, nincs vége a Petőfi 56-nak. A lista felénél vagyunk, így a visszaszemlelést holnap délben folytatjuk, majd dél és kettő között ismét számítok rád. De most a nyári vibe-ot Meggyesi Gábor hozza, és ő játssza a legnagyobb magyar kedvenceket itt szombat délután. Szuper napot kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
6: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
0: A kemény hétköznapok után
6: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
1: Többnyire napos, száraz idő lesz. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Megkezdődött a hajózási előszezon a Balatonon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Baleset történt az M1-esen az Óbarok pihenőnél. A Hegyeshalom felé tartókat a pihenőn keresztül terelik el a 43-as kilométernél. A Budapest felé vezető oldalon a belső átterelt sávon megállították a forgalmat. Egy műszaki hibás autó vesztegel a 21-es főúton Salgótarján felé, ezért a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Magyar Péter miniszterelnök nemrég áttörésről beszélt, hogy Kijev vállalta több a kárpátaljai magyar kisebbségtől elvett jog visszaállítását. Keresni fogja Magyarország az együttműködés lehetőségeit az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, aki a pénzügyminisztériumban fogadta a bank alelnökét. A tárcavezető azt mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, a bérlakás és vasútfejlesztésről. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lanner Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Jogi és szakmai szempontból is kifogásolhatónak tartja a taxiszövetség a BKK új adatgyűjtő alkalmazását, amelyet június 1-től kötelesek használni a taxiszolgáltatók. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A szövetség a jövő héten egyeztet a BKK-val. Megkezdődött az előszezon a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak már bahartjáratok. A legnépszerűbb vonalakon Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonboglár, Réfül, Balatonlelle között naponta, más útvonalakon egyenlőre csak hétvégenként közlekednek a hajók.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Országszerte napos idő lesz, kisebb felhőkkel az égen. Délután 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos, koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eseménykus órák állnak előttünk. Szép délutánt a mikrofonnál, innentől Medgyessy Gábort hallott. Hozok majd mozis játékot. Steven Spielberg legújabb filmjére nyerhetsz páros belépőket premier előtt. Emellett hasznos infokkal, érdekességekkel és rengeteg jó zenével érkezem. Itt is van a Superman.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Brains bőrdített egyet a szombat délutánunkon. Ez volt a Time Is Now, a Petőfin, ahol minden magyar. Beindítjuk a szombatot, tarts velem, mert hogy ma sem fogunk unatkozni. Számíthatsz a legjobb hazai zenékre, érdekességekre, hasznos infókra, de ami a legjobb, hogy hozok egy játékot is. Ha szereted a jó mozifilmeket, az UFO-s témát, akkor ezt nagyon fogod csípni, ugyanis a tét nem más, mint egy páros jegy Steven Spielberg vadonatúj filmjének premier előtti vetítésére a leleplezés napjára. A játékhoz az SMS számunkra lesz majd szükséged, úgyhogy ha eddig még nem tetted meg, most gyorsan pötyök be és mensd el a telefonodba 06 30 30 30 380. Légy készenlétben, mert hamarosan felcsendül majd az óra zenéje, aminek előadóját és címét várom az előbb említett számra. De előtte indítsuk berendesen a délutánt egy újdonsággal. Itt a Honey Beast és a Pornograszt együtt, ez a Hullik a cseresznyefa virága, a Petőfi.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honey Beastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pornograszttal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és ez következik

Fábián Júli angyali hangját hallottuk, itt volt a Girlivel és Zuhekerrel közösen a Petőfin, ahol minden magyar. Ha esetleg egy kis délutáni gasztro kalandozásra vágynál ma, akkor vedd az irányt Gyoma-Endrőt felé, mert már javában rotyognak a bográcsok. Ma 22. alkalommal rendezték meg a Bogrács napját az öregszőlői Rózsahegyi ház melletti területen. Már a délelőtti fellépőkön és a déli ingyenes gulyás ágyún már túl vagyunk. A java azért még csak most jön, úgyhogy egyáltalán nem késtél lesz semmiről. A főző csapatok a paprikás krumpli, a pörkölt és az egyéb különlegességek kategóriáiban már biztosan az utolsó simításokat végzik a tűz felett, de neked a gasztronómia mellett még rengeteg program marad délutára. Ha esetleg most indulsz útnak, akkor odaérhetsz még a nap sztár vendégére, Magyar Rózsára, utána pedig jön a rendezvény legizgalmasabb része. 15 óra 30-kor hirdetnek eredményt, így kiderül, hogy kié lett a legfinomabb falat, 16 órától pedig jön a tombola sorsolás. Ha a gyerekekkel együtt ugranál be, akkor folyamatos kísérő programokkal is találkozhatsz, mint az ingyenes légvár, a rodeobika, vagy éppen a veterán mezőgazdasági gépek bemutatója. A rendezvény teljesen ingyenes, szóval ha a környéken vagy, akkor mindenképpen néz ki Gyoma-Endrődre egy jó kis szombat délutáni kikapcsolódásra. Mi pedig nem sokára mozizunk, figyeld az óra zenéjét, mert bármikor felcsendülhet. A folytatás viszont most a Balkán VIP-é, ez a Lomkoronák.

0: Ma délután ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: 0630 30 30 380. Ez a Petőfi Rádió.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar délután is elindítottuk a mozis játékunkat, és már fel is csendült az óra zenéje ebben a körben. Na de hogy ki volt a leggyorsabb? Most kiderítjük.
1: Halló,
0: Megyes Gábor, Petőfi Rádió. Szia, ki ez van szerencsém?
1: Szerbusz, Béla vagyok, Budapestől autószerelő.
0: Szia, hú, hát akkor itt ebben minden volt, Budapest autószerelő, köszönöm szépen. Hány éves vagy, azt még kihagytuk.
1: 46 éves,
0: oké.
1: Okay.
0: Okay. És még a Petőfit is hallgatod. Béla Budapestről, hát, autószerelő, 46 évesen. Na hát, kedves Béla, volt egy óra zenéje játékunk, te pedig elküldted nekem az óra dalának címét, előadóját, áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi is volt ez.
1: Így van, a Punanitól volt a Hétköznapi Hősök.
0: Punani Hétköznapi Hősök, nagyon jó, most már csak a Petőfi Rádió szlogenjét kérném tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Minden magyar, nagyon jó, a nyereményed egy páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Kivel mész?
1: Nagyon köszönöm. Gábor, párommal szeretnék menni. Nagyon kedveljük, mert szeretjük is Spielberget már régóta, és pont a múlt héten láttam az előzetesét, és hát levadáztuk ezt most, akkor úgy érzem.
0: Hát sikerült.
1: Örömmel várjuk ezt a jövő heti vetítést.
0: Igen. Spielbergnek van egy különleges kötődése ezekhez a földön kívüli témákhoz, ha akár csak az E.T.-ből indulunk ki, vagy a harmadik típusú találkozásokból, hát, vagy a világok harcából, úgyhogy bízunk benne, hogy jó kis film lesz. Nektek pedig akkor nagyon jó szórakozást kívánok jövő hétre.
1: Nagyon szépen köszönjük, Gábor.
0: Mindjárt egyeztetjük az adatokat. Ne tedd le, kérlek. Hello, szia. Lesz még játék. 2x2 jegy talál gazdára. A következő órában is vadásszuk majd az óra zenét. Figyelj, SMS számunk 06303030380. Most pedig a folytatásra Well Hello újdonságát hozom neked. Ez az

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha te is szeretnél ott lenni másodmagaddal Steven Spielberg legújabb filmjének a leleplezés napjának premier előtti vetítésén, akkor figyeld az óra zenéjét, mert hogy kétszer két jegy gazdára talál. SMS számunk 06303030380, ide várom majd az óra zenéjének előadóját és a dal címét. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, megyünk tovább a délutánunkban, mindjárt a Carson Comával, a friss hírek után itt lesz a Libi Kóka.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos, száraz idő lesz. Hamarosan Budapestre látogathat az ukrán elnök. Megkezdték az aszbeszt tartalmú kőzúzalék elszállítását Zalaegerszegről.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Műszaki hibás autó veszteg el a 21-es főúton Salgótarján felé. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Magyar Péter miniszterelnök nemrég áttörésről beszélt, és arról, hogy Kijev vállalta több a kárpátaljai magyar kisebbségtől elvett jog visszaállítását. Elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot Zalaegerszegen két utcából is. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladék lerakóban helyezték el. Balajc Zoltán polgármester elmondta, a városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatásra számít az önkormányzat. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Nem indul Gulyás Mésel a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyeken. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Debrecen és a román Csesszeme Bukarest jutott döntőbe a női európai ifjúsági kézilabda ligában, amelynek négyes döntőit Budapesten rendezik. A Budarénában lejátszott elődöntőben a Debrecen a Ferencváros győzte le 1 góllal, a román csapat pedig 41-39-re nyert a Győr ellen. Az MVM Dome-ban ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntője, 15 órától Metz Bukarest, 18 órától pedig Brest Győr elődöntőt rendeznek. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a második találkozót pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője szerezte meg a legjobb rajthelyet a MotoGP kategóriában a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíjának időmérő edzésén a Balatonparkban. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es monakói nagydíj harmadik szabad edzésén. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos idő lesz, kisebb felhőkkel az égen. Délután 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos, koranyári idő. Többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Rajtol egy újabb óra a szombat délutánból, benne mozis játékkal, úgyhogy ha szeretnél te is ott lenni Steven Spielberg legújabb filmjének premier előtti vetítésen, akkor figyeld az óra zenéjét, emellett hozok programokat és érdekességeket is, úgyhogy tarts velem, a Carson Comája a kezdés, itt a Libi Kóka.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és egy újabb last minute-es, egy utolsó pillanatos programot hoztam neked, mert hogy egyébként még csak most indult be az élet a Hajdúdorogi Városnapon. A helyszín a városi strandfürdő területe, ahol a délelőtti jótékonysági futás és a sportversenyek után délután 2-től már a színpadi programok és a családi kikapcsolódási a főszerep. Ha most indulnál útnak, akkor még talán elcsípheted a családi és gyerekprogramokat, a gyerkőceket, ráadásul Ugrálóvár és Vidámpark is várja, arról nem beszélve, hogy délután 5 óráig még a véradásra is lehetőséged van, ha egy jó cselekedettel kötnéd össze a szórakozást. Az igazi zenei banzáj pedig aztán ezután jön, érkezik majd az Aquamanó part, ide a színpadra lép Kozsó és az Álmokfutók, Király Linda, Herceg, Szandi és a Happy End Band is, szóval garantáltan hatalmas buli kerekedik estére. A rendezvény teljesen ingyenes, a Hajdúdorogi strandon, tehát a Tokaji úton tudsz kikapcsolódni a családdal, vagy éppen a barátokkal. A Petőfi kísér az utadon, bármerre is jársz, éppen hozom a folytatásban a dalt, ami lehet, hogy páros mozi

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Most jön egy olyan hazai előadó a szombat délutánunkban, aki nem csak a zenével, de az utánozhatatlan, végtelenül őszinte személyiségével is azonnal levesz mindenkit a lábáról. Érkezik Csinszka, a Sepsiszentgyörgyi gyökerekkel rendelkező énekes dalszerző, aki az elmúlt években elképesztő utat járt be. Egymás után jöttek a sikeres lemezek és a teltházas koncertek, ahol a közönség teljesen odáig volt az eklektikus zenei világért. Csinszka szereti ezt a stílusbeli szabadságot, de van valami, amihez mindig hű marad, ahogy meséli, amikor a földieivel van, akarva akaratlanul is előjön belőle a székelyes beszédmód és a vele járó utánozhatatlan attitűd. Nemrég egy interjúban azt mondta, hogy ha egyszer úgy alakul, hogy egymás után háromszor is megtölteni a Puskás Arénát, akkor az első koncertre lóval, a másodikra a szekérrel, a harmadikra pedig stílusosan egy traktorral vonulna be. Adja az ég, hogy így legyen. Addig is itt van Csinszka és a felsütött a napsugára, a Petőfim.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és már is elérkezett az óra azon pontja, amikor kiderítem, ki küldte el a leggyorsabban az óra zenéjének előadóját és a dal címét. Halló, halló, Megyesi Gábor, Petőfi Rádió, kivel beszélek?
1: Ja, Dorina vagyok.
0: Szia, Dorina. Hát, van itt egy óra zenéje játékunk, te pedig nagyon gyorsan elküldted az óra dalát. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi is volt ez pontosan.
1: A Zuhanás a Bagosi Brothers Company-tól.
0: Eddig jó, a Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Gratulálok, a nyereményed egy páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Hát mit szólsz?
1: Nagyon örülünk neki, köszönjük. Engem a kolléganőm bízott meg, hogy most próbáljak megjátszani egyért, mert ő nagyon szeretne elmenni. Azt mondjuk nem mondta, hogy engem bízza, remélem, hogy így gondolta.
0: Hát figyelj, kénytelen lesz, hát nálad lesz a jegy, úgyhogy gyakorlatilag nem lesz más választás. Hát akkor jó szórakozást nektek, csajoknak erre a filmre, jövő héten kedden. Na de majd mindjárt egyeztetjük a részleteket adáson kívül. Köszi a játékot, szép napot, szia, szia!
1: Köszönöm, Gábor, szia!
0: A mai napra még jön egy játék, úgyhogy mindenképpen figyeld az óra zenét. Most pedig a folytatás egy újabb hazai kedvencé. Hozom Lábas Viki újdonságát, ez az Álompor.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, és még mindig van nálam egy páros belépő, premier előtt te is ott lehetsz a Steven Spielberg féle Leleplezés napja című film premier előtti vetítésén. Ez nem kell más tenned, mint figyelni az óra zenéjét. Ha felcsendül, a lehető leggyorsabban küld el nekem SMS-ben a 0630303380-ra a dal előadóját és a zene címét. Tarts velem! Na, folytatásban jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Balkán Fanatiktól a Feljött a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
5: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többnyire napos, száraz idő lesz. Hamarosan Budapestre látogathat az ukrán elnök. Újabb halálos medvetámadás történt Erdélyben.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as Budapest felé vezető oldalán, a Mezőkövesdi csomópontnál. A 128-as kilométernél a külső sávot és a gyorsítósáv végét lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
6: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Magyar Péter miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy Kijev vállalta, hogy visszaállít több a kárpátaljai magyar kisebbségtől elvett jogot. Keresni fogja Magyarország az együttműködés lehetőségeit az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, aki a pénzügyminisztériumban fogadta a bank alelnökét. A tárcavezető azt mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, a bérlakás és a vasútfejlesztésről. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prod határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban két halálos medvetámadás történt Romániában.
5: Petőfi Rádió. Sport.
7: Marc Márquez nyerte meg a sprint versenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprint versenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján. Az időmérő edzésen leggyorsabb hétszeres világbajnok jól kapta erre a rajtot, és a második Pedro Acostával együtt elléptek az üldözőktől. Miközben az összetett pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi nagy csatában a harmadik helyre jött fel. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es monakói nagydíj harmadik szabad edzésén. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek. Arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan záporzivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hamarosan eljön a leleplezés napja, legalábbis Steven Spielberg ezt ígéri a legújabb filmjével kapcsolatban. Ha szeretnél ott lenni te is a premier előtti vetítésen, akkor figyeld, keresd az óra zenéjét. Most pedig a kezdés a Balkán fanatiké, már is indulunk a Feljött a nappal.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar már javában dübörög, a kispesti város ünnep egész hétvégén tart. A hangulatos templom téren és az Ady Endre úton találod a programokat. Ha most mész, akkor a színpadon még éppen elcsíped Kovács Áront és Királyt a Steel Crazy-vel, de az igazi nagy esti menet még csak ezután kezdődik. 18 órától a különleges hangulatú Platon Karateev veszi át a terepet, 20.30-tól pedig érkezik a szombati nap fő durranása, a Magna Cum Laude, szóval az óriási közös éneklés. Szerintem garantált. Ha a családdal mennél ki, akkor a koncertek mellett lesznek teljesen díjmentes kísérő programok, mint a Lego Robotika Workshop, óriási mászófal, VR eszközök és helikopter szimulátor is. Ha pedig megéheznél vagy megpihennél a nagy forgatagban, a fenséges vásári falatok mellett egy babzsákos, napernyős pihenőzóna vár a fűes részen. Ráadásul a buli holnap is folytatódik, vasárnap érkezik többek között a Galaxisok, a Godfather, Tátrai Tiborral és a Quimby is. Szóval irány Kispest. Most pedig irány előre a szombat délutánunkban az Imago Mundival. Ez az Estelente.

Naza és a boldog tömeg itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hát azt hiszem, hogy tömegekből lesz bőven a mozi egy pénztáraknál, mert hogy Steven Spielberg legújabb filmje hamarosan ott van a mozikban. Ugye már több mint 40 éve hozza el nekünk a legmeghatározóbb történeteket a földön kívüliekről. Gondolj csak az E.T.-re, a harmadik típusú találkozásokra, vagy éppen a világok harcára. De a június 10-én érkező új filmje, a leleplezés napja valami egészen más megközelítést alkalmaz. Maga a rendező legenda nyilatkozta azt, hogy ez a film már kvázi egy dokumentumfilm is lehetne. Spielberg szerint ugyanis nem egy sima sci-fi-ről van szó, az egészet az elmúlt évek valós UFO észlelései, hivatalos katonai jelentései és a kormányzati vizsgálatok inspirálták, hogy ő fogalmazott, ez a sztori sokkal közelebb áll a tényekhez, mint a fikcióhoz. És a legjobb hír, hogy te is ott lehetsz a premier előtti vetítésen, ráadásul nem is egyedül, páros belépőket nyerhetsz tőlünk a leleplezés napjára, a feladatot pedig pofon egyszerű, csak figyeld az óra zenéjét. Amikor felcsendül a kiválasztott dal, már küldheted is az SMS-t a zene előadójával és a dal címével a 0630303380 as számunkra. Szóval füleket a hangszórókra, mert a játék bármelyik pillanatban indulhat. Addig pedig pörgessük tovább a szombat délutánunkat, most éppen Frankkel, ez a Nyitott Szemmel.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Most pedig egy újabb villámgyors hallgatót csörgetek meg, aki elárulja nekünk remélhetőleg, mi volt az óra zenéje.
1: Halló, halló.
0: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió. Halló, halló. Kivel beszélek? Ki ez van szerencsém?
1: Szia, én Bea vagyok.
0: Szia, Bea. Hát, nagyon gyors voltál, annyit elárulhatok, de ezt gondolom sejted, így, hogy téged hívtalak. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi volt az óra zenéje, és kik voltak az előadók.
1: Lauri és Sosehol a Járatlan című dalukkal.
0: Így van, a Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Gratulálok, a nyereményed egy páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Hát gratulálok, sikerült már kitalálni, vagy amikor játszottál, akkor így megfordult a fejedben, hogy kivel mész el?
1: Igen, abszolút, a barátomat szeretném majd elhívni.
0: Na, akkor egy kis romantikus mozizás keddestére. Mit szólsz?
1: Így van, nagyon szép. Köszönöm.
0: Én is köszönöm a játékot, kérlek, ne tedd le a telefont, mindjárt egyeztetjük a részleteket adáson kívül. Szép napot és jó mozizás majd nektek. Hello, hello.
1: Sziasztok.
0: Ugyan már a véget ért a mozis játékunk, de holnap folytatása következik reggel Lauránál, délután pedig kettőtől ugyanígy nálam. Úgyhogy akkor is vadázz majd az óra zenét. Ami pedig a folytatást illeti, hozom már is a Quimby újdonságát. Ez a Láthatatlanul a Petőfi.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábor. A következő órában elnézünk a Tátra, illetve a Balaton felé is, amellett, hogy rengeteg jó hazai zenét is meghallgatunk. A kezdésben például rögtön Sopron felé vesszük az irányt. Itt lesz a Road Movie All Stars a friss hírek után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: Siaterep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Többnyire napos, száraz idő lesz. Hamarosan Budapestre látogathat az ukrán elnök. Újabb halálos medvetámadás történt Erdélyben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán a Mezőkövesdi csomópontnál egy autó szalagkorlátnak ütközött a 128-as kilométernél. A külső sávot, valamint a gyorsítósáv végét lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Magyar Péter miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy Kijev vállalta, hogy visszaállít több a kárpátaljai magyar kisebbségtől elvett jogot. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. Néhány hete indult el a tengeren túlra az American Airlines Budapest-Philadelphia közvetlen járata is. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, amelyek repülőrovalokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: A Metz jutott először a női kézilabda bajnokok ligája döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Első bajnokok ligája döntőjét játszhatja Albek Anna és Mámos Petra, ugyanis a két magyar válogatott játékost is foglalkoztató Metz 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti 4-es döntő első elődöntőjében. 18 órától rendezik a Brest-Győr mérkőzést, amelyet a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Az ifjúsági leány kézilabda BL budapesti 4-es döntőjében a Debrecen és a román Cseszeme Bukarest jutott fináléba. A Budarénában lejátszott elődöntőben a Debrecen a Ferencváros győzte le 1 góllal, a román csapat pedig 41-39-re nyert a Győr ellen. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprintversenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban. Az időmérő edzésen leggyorsabb 7-szeres világbajnok jól kapta el a rajtot, és a második Pedro Acostával együtt eléptek az üldözőktől. Miközben az összetett pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi nagy csatában a 3. helyre jött fel. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek. Arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután. Az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hazai kedvencekkel töltjük fel a szombat késő délutánt is itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jövök nem sokára egy jó kis tátrai kiránduló tippel, a Balatont is megnézzük, hogy milyen programokkal találkozhatunk ott ezen a hétvégén. Na de most a kezdés a Road Movie All Stars-é itt a Sopron felé.
0: Egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar valami egészen elképesztő kollaboráció tarolja le éppen a hazai zenei toplistákat. Összeállt ugyanis Nagy Bogi és Dash, a páros Jól leszek újra című közös dala a Hűtlen déli báb albumról debütált a YouTube-on, és azóta konkrétan megállíthatatlan. Már bőven túl van a 13 milliós megtekintésen, és büszke bitorlója a felkapott zenék listájának legfelső fokának. A zseniális zenei alapokért Somogyvári Dániel felelt, míg a szövegeket maga Bogi és Molnár Attila rakták össze. A kommentmező is felrobbant a dicséretektől, a rajongók szerint ugyanis Dashnek elképesztően jól áll ez a stílus. A fülbemászó ritmusok mellé ráadásul egy rendkívül látványos vizuális járt, a Rádli Bence által rendezett klipben komoly lovas jelenetek és profi VFX megoldások teszik fel az íre a pontot, úgyhogy mindenképpen néznek. A fonogram díjas énekesnő egyébként sem unatkozik, mostanság igazi slágergyáros üzemmódba kapcsolt, nemrég Metzger Victoria és Miss Mood oldalán szállította az Éden című dalt, de a Bájelex és a Slep Nem hiszek című trekkében is hallhattad a hangját. Na de most térjünk vissza az előbb emlegetett dalhoz. Itt van Nagy Bogi és Dash, ez a Jól leszek újra a Petőfi.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Ha a hétvégén a Balatont választanád, akkor jó hírem van, mert hogy az északi és a déli parton is hatalmas durranások várnak rád egészen holnapig. Ezek közül az egyik a Keszthelyváros napja. Az északi parton ünnepel a Balaton egyik legszebb települése. A Keszthelyi belváros pedig ennek örömére teljesen megtelt élettel. Minden korosztály megtalálja a kedvencét a jó koncertek és színházi előadások mellett, lenyűgöző fényfestéssel, izgalmas kiállításokkal, na és rengeteg családi és közösségi programmal készültek a szervezők. A gyerekekkel érkeznél az ugrálóvár is fixen ott van, de a helyi történeti értekességek kedvelői sem fognak unatkozni. A magyar tenger ezen a hétvégén is tehát tökéletes úti cél lehet, útközben pedig ne felejtsd el feltekerni a hangerőt, mert most is érkezik egy nagyon szuper hazai dal itt a Petőfin. A Titánnal megyünk tovább. Ez a Veled eltűnnék, aztán nem sokára hozok még egy jó balatoni programot erre a hétvégére.

Hazai kedvencek, különlegességek, régen hallott nagy slágerek és újdonságok szombaton is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. És ahogy ígértem, beszélünk a Tátráról, mert hogy újra szabad az út a csúcsra, 7 hónap várakozás után végre újra teljesen megnyílt a látogatók előtt a magas Tátra, ugyanis június 1-jével feloldották a magashegyi hágók és csúcsok déli zárlatát. Ha a napokban a Tátrát terveznéd úticélnak, akkor mindenképpen kalkuláld bele, hogy a legmagasabban fekvő részeken még azért most is találni makacs hófoltokat és veszélyes jeges szakaszokat, így a megszokottnál sokkal nagyobb óvatosságra lesz szükséged. A Nemzeti Park szabályzata és a kutyás korlátozások nyáron is szigorúan érvényben maradnak, ráadásul néhány útvonalon még zajlanak a karbantartási munkálatok. A Krivánra vezető zöld jelzés egy szakasza például kora őszig zárva tart, de a Tarajka környékén és a Kisnyerek hágó felé is korlátozásokra számíts, terveznek tehát okosan és biztonságosan az útvonalat. Most pedig megyünk tovább Jude Law-val, aki a hamarosan érkező albumának első előfutárával jön nálunk itt a Vroom, ami tökéletesen passzol a nyári autózás mellé. Nem már

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar hazai kedvencekkel indítjuk be a kora estét szombaton a folytatásban, úgyhogy mindenképpen gyere velem a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod. Most a legfrissebb hírek jönnek pillanatokon belül, aztán a magas egy underground hoz egy igazi Petőfi klasszikust, ez lesz a metróhúzat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Többnyire napos, száraz idő lesz a folytatásban is. Hamarosan Budapestre látogathat az ukrán elnök. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Hatósági intézkedés miatt van teljes útzár az M9-esen a 2-es és a 4-es kilométer között. Ha bárki valami rendkívülit lát az utakon, hírja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Magyar Péter miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy Kijev vállalta, hogy visszaállít több a kárpátaljai magyar kisebbségtől elvett jogot. Bizalmat kapott Magyarország a három nagy hitelminősítőtől. Így reagált a pénzügyminiszter arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után tegnap a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András hangsúlyozta, kedvező megítélés, alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet Magyarország számára. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Zicsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: A Metz jutott először a női kézilabda bajnokok ligája döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Első bajnokok ligája döntőjét játszhatja Albek Anna és Vámos Petra, ugyanis a két magyar válogatott játékost is foglalkoztató Metz 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti 4-es döntő első elődöntőjében. 18 órától rendezik a Brest-Győr mérkőzést, amelyet a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetít. Maurizio Jakobacsi a budapesti Honvéd új vezetőedzője, jelentette be hivatalos honlapján a labdarúgó NB1-be visszajutó kispesti labdarúgó csapat. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő hollandoktól a varsói világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott. A címvédő Marc Márquez a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprint versenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban. A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek. Arra felé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Elindul a szombat este itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Még mindig van egy nagyon jó kis program ötletem most hétvégére a Balatonra, úgyhogy figyelj. Na de most zene. Ránc Gergő és Orsovai Reni párosa elé jön a Magas Egy Underground egy Petőfi klasszikussal. Ez a Metrobizat.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ígértem még programot erre a hétvégére a Balatonon. Na figyelj, mert hogy a Van Fesztivál már javában tart. Ez egy speciális művészeti fesztivál Zamárdiban, úgyhogy ha átruccannál a déli partra, akkor Zamárdiban egy egészen különleges szép művészeti eseménybe kapcsolódhatsz be. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület idén már a 39. alkalommal rendezi meg az Országos Speciális Művészeti Fesztivált, ahol fogyatékossággal élő emberek mutatják meg elképesztő tehetségüket. Közel 20 szociális és oktatási intézményből mintegy 250 résztvevő érkezik a városba, hogy zenei, táncos, verses, vagy éppen bábjátékos és színjátszós előadásokkal varázsolja el a közönséget. Tehát Van Fesztivál Zamárdiban ezen a hétvégén. A folytatásban pedig egy Follow the Flow újdonságot hallhatsz már is itt a Petőfin. Ez a Beszívó. Ez a

leszek. És ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar tekerje hangerőm, mert hogy hozok egy igazi közönség kedvenc hazai formációt, érkezik a Vadfruttik. Hát biztosan sokan tudják a rajongók közül, hogy a zenekar tavaly ősszel kénytelen volt minden fellépését lemondani egészségügyi okok miatt. Idén viszont elképesztő tempóban pótolnak a srácok. Áprilisban már tartottak egy rendkívül különleges visszatérő bulit a Budapest Park színpadán, és a legjobb, hogy a nyárra is komoly tervek vannak. A tavasszal lemaradt róluk, akkor minden magyar tekerje hangerőm, mert hogy hozok egy igazi közönség kedvenc hazai formációt, érkezik a Népkertben, csapnak majd biztosan a sokan tudják a rajongók közül, hogy a zenekar tavaly ősszel kénytelen volt minden fellépését lemondani egészségügyi okok miatt. Idén viszont elképesztő tempóban pótolnak a srácok. Áprilisban már tartottak egy rendkívül különleges visszatérő bulit a Budapest Park színpadán, és a legjobb, hogy a nyárra is komoly tervek vannak. Ha tavasszal lemaradtál róluk, akkor hamarosan újra elcsípheted őket élőben. Június 20-án például Hódmezővásárhelyen a Népkertben csapnak majd a húrok közé, júliusban pedig már a Debreceni Campus Fesztivál programját színesítik, úgyhogy érdemes időben bevésni a dátumokat a naptárba. Most pedig akkor jöhet a Vadfruttik és a Nincs Vissza.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na, vessünk egy pillantást az előttünk álló napok időjárására, ugyanis a nemrég elrajtolt meteorológiai nyár egyelőre a változékonyabb arcát mutatja nekünk. Tartós, kíméletlen forróságtól, intenzív hőhullámoktól szerencsétlen

nem kell tartanunk. A Nyugat-Európa felől érkező frontok ugyanis úgy tűnik kiegyensúlyozottabbá teszik a helyzetet. Ez azt jelenti, hogy a nyári meleg velünk marad, a legmelegebb órákban többnyire 25 és 30 fok környékén lesznek a csúcsok. A szárazabb, naposabb időszakban persze azért kicsit feljebb kúszhat a hőmérő higanyszála, míg a felhősebb tájakon hűvösebb maradhat az idő. Van viszont egy kellemetlenebb velejárója is ennek a hullámzó időjárásnak. Ugye az átvonuló záporok és zivatarok után a páradús levegőben nagyon gyorsan fokozódhat a fülledség, ami a megszokottnál jobban megterhelheti a szervezetünket. Figyelj nagyon oda magadra, és persze a szeretteidre is a füllettebb napokon. Egy esernyő pedig nem baj, ha be van dobva az autóba, ha esetleg elkapna minket hirtelen egy nyári zápor. Most pedig megyünk tovább a szombat esténkben Szabi Kízzel és Lil Frakkal, akik egy FLM dalt poroltak le. Ez a megtalálás.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szépen lassan beindítjuk a szombat esténket rengeteg hazai kedvenc társaságában. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A következő órában találkozhatsz majd az Ann & Barbie-zzal, a Compact Disco-val, vagy éppen Dániel Figergővel. Tőle a Mamma Mia-t hallgatjuk meg. Mindjárt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos, száraz idő lesz a folytatásban is. Hamarosan Budapestre látogathat az ukrán elnök. Jövő héten indul a Suli a strandon program.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Hatósági intézkedés miatt teljes útzár van az M9-esen, a 2-es és a 4-es kilométer között, vagyis az M6-os csomópontjának környékén. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Magyar Péter miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy Kijev vállalta, hogy visszaállít több a kárpátaljai magyar kisebbségtől elvett jogot. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején adtak ki nemzetközi elfogató parancsot ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. 30 fürdő csatlakozott idén a Suli a strandon programhoz. A következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációig hátralévő néhány hetet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A Metz jutott először a női kézilabda bajnokok ligája döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Első bajnokok ligája döntőjét játszhatja Albek Anna és Vámos Petra, ugyanis a két magyar válogatott kézilabdázót is foglalkoztató Metz 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti 4-es döntő első elődöntőjében. A második elődöntőben Brest-Győr 16-17 a félidőben. A mérkőzést a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Mauricio Jakobacsi a budapesti Honvéd új vezetőedzője, jelentette be hivatalos honlapján a labdarúgó NBA-be visszajutó kispesti labdarúgó csapat. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő hollandoktól a varsói világbajnokság negyed döntőiben, így búcsúzott. A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője indulhat majd, és a harmadik rajtkockát a hétszeres VB győztes brit Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a medár napja hétfőn izgalmas lesz, azt mondja ugyanis a népi megfigyelés, ha medár napján esik, 40 napig esni fog, na majd meglátjuk. Minden esetre egy esernyő azért nem árt, ha nálunk van mostanság. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, megyünk tovább a szombat estében, most Dániel Figergővel.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább Bakos Kristóffal, azaz Morionesszel, aki elképesztő sebességgel hódította meg a hazai közönséget. A 2023. novemberében tartott legelső fellépése óta már több ezren látogattak el valamelyik koncertjére. A Zsinórban harmadik teltházas bulián az akváriumban viszont valami egészen teatrális dolog történt. A színpadon a bohóc karaktere összeesett, ezzel pedig egy sötét, rejtélyes új fejezet vette kezdetét. Maga az előadó úgy fogalmazott, hogy a bohóc meghalt, a maszk leesett, és előbújt mögül a sötétség, ráadásul azt is elárulta, hogy évekkel előre kitalálta mindezt a koncepciót, úgyhogy a rajongóknak érdemes elméleteket gyártaniuk a koncerteken és a social médiában. Most Morionesszel megyünk tovább a folytatásban, ez a legújabb Végtelen, itt a Petőfi.

I'm in love, a Compact Discótól itt a Petőfin, ahol minden magyar. A szombat esténket pedig már is egy különleges csapattal folytatjuk, akik kerek évfordulóhoz érkeztek, ugyanis idén 10 éves a hazai alternatív széna egyik legizgalmasabb formációja, a Platon Karatev. A zenekar alapítói Bela Gergő és Czakó Kurai Sebestyén egy friss interjúban meséltek a dalszerzőn az elmúlt évtizedről. Már a személyiségüket tekintve olyanok, mint a tűz és víz, az alkotásban tökéletesen kiegészítik egymást. Kifejezetten szeretnek szembeúszni az aktuális zeneipari trendekkel és a közösségi média elvárásaival, helyette inkább a dalok és gondolatok mélységére koncentrálnak. Ez a tudatos építkezés a konceptlemezeiken is tökéletesen átüt. A korábbi vizes és tüzes tematika után már a szeles albumok kreatív finisében járnak, a távoli végcél pedig egy monumentális 4 őselemet felülelő teljes sorozat. Jön egy újdonság a Platon Karatevtől. Ez az Odaér, itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A mozi rajongók fantáziáját már jóval a bemutató előtt alaposan megmozgatta Steven Spielberg hamarosan érkező skifije, a leleplezés napja. De most aztán olyan elképesztő összeesküvés elmélet ütötte fel a fejét, amitől még a sokat látott UFO hívők álla is leesik. Az internet népe eddig leginkább azon vitatkozott, hogy a titkolózó kormányról szóló sztori vajon a harmadik típusú találkozások folytatása-e, a legújabb vad teória szerint viszont a film mögött maga a valóság áll. A híresztelések alapján a mozit titokban az amerikai kormány finanszírozta, hogy a népszerű rendezőn keresztül finoman érzékenyítsék a közönséget a földön kívüliek létezésére, megelőzve ezzel egy esetleges jövőbeli tömegpánikot. A film forgatókönyvírója David Kapp nevetve reagált a pletykákra, bár megjegyezte, hogy a teória rendkívül szépen kidolgozott, és viccesen azt is hozzátette, hogy akár ő is írhatta volna. Határozottan leszögezte, hogy a kormány egyetlen tagja sem kereste meg őket. A leleplezés napja június 11-én érkezik majd a hazai mozikba, de a Petőfivel akár már premier előtt láthatod másod magaddal. Nincs más dolgod, mint holnap is vadászni az óra zenéjét itt, nálunk, már reggel 8-tól, Lauránál, aztán délután 2-től, nálam. Most pedig megyünk tovább hazai kedvencekkel. A folytatásra Zaporozsec érkezik Mezőmisivel. Ez a Köszi! Engem

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még nem búcsúzom, sőt a szombat este legjavát csak ezután indítjuk. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, tarts velem! A folytatásban jövök majd koncertajánlókkal és rengeteg jó hazai zenével. A kezdés rögtön a belgáé, itt lesz az Egyszer Fent, Egyszer Lent.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos, száraz idő lesz. Hamarosan Budapestre látogathat az ukrán elnök. Halálos vonatbaleset történt Alsó-Ausztriában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt a 10-es főúton Pilisvörösváron. A 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Magyar Péter miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy Kijev vállalta, hogy visszaállít több a kárpátaljai magyar kisebbségtől elvett jogot. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg célként. A kormányfő idézte Pulitzer József magyar származású amerikai újságíró és laptulajdonos szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Halálos vonatbaleset történt Alsó-Ausztriában. Személyautó ütközött egy tehervonat Allensteig közelében. Az autó két utasa meghalt, egy kisgyerek túlélte az ütközést. A baleset egy jelzőlámpás vasúti kereszteződésben történt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Drámai végjáték után Bajnokok Ligája döntőbe jutott a győrnői kézilabda csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hátrányból fordítva 31-30-ra nyerte a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti 4-es döntő második elődöntőjén, így fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató meccs lesz, mivel a másik elődöntőben a francia csapat 32-26-ra győzte le a román Cseszeme Bukarestet. Távozik Zalaegerszegről Nuno Campos. A labdarúgó NBA-ben szereplő klub a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a portugál tréner és segítői is elhagyják az egyesületet. Tizedik aranyérmét nyerte Pup Réka az 52 kg-os súlycsoportban a budaörsi judó országos bajnokságon. A világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza 57 kg-ban nyert. A férfiaknál a magyar válogatott Végzsombor 100 plusz kg-ban győzött. Törőcsik Zsófia nyerte a nőknél az egyúszonyos dinamikus számot a Duna Arénában rendezett 36. medencés szabadtüdős búvár világbajnokság záró napján. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Készen állsz egy szuper szombat estére? Na akkor kapaszkodj, mert indulunk, jönnek a legnagyobb hazai kedvencek a legkülönbözőbb műfajokból és a legváltozatosabb évtizedekből. Itt lesz majd az első emelet, Dash, vagy éppen Belga a kezdésben. Egyszer fent, egyszer lent.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: Itt volt a Unique és a Mi van a nevedben, a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig egy újdonsággal folytatjuk, a Honey Beast és a Pannó Graszt ugyanis találkozott és alkotott. Az egész egy Gyulai udvaron kezdődött, Bencsi Kovács Zolinak egy hulló cseresznye virág láttán ugrott be az első sor, ami aztán 2 évig pihent a fiókban. Amikor elővették, akkor egyből érezték, hogy ehhez a zenéhez a Pannó Graszt dukál. Olá Józsi ki is adta a jelszót, mindenki maradjon hű a saját stílusához. Végül egyszerre élőben játszották fel az egészet, a klipben pedig nem megrendezett jeleneteket láthatunk, hanem a dal valódi húsvér megszületését, ami a mai digitális popvilágban azért igazi ritkaság. Tarján Zsófi szerint is hatalmas, vegy tiszta erő van ebben az együttállásban, szóval ne is ragozzuk tovább, érezzük át. Érkezik a Honey Beast és a Pannó Graszt, ez a hullik a cseresznyefa virága, a Petőfi.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honey Beastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pannó Graszttal közös dalunkat, a hullik a cseresznyefa virágát, és ezt követ

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szombat esténkben a Nananával megyünk tovább. Ha szereted a hazai underground igazi különlegességeit, akkor neked szól a következő pár perc. A csapat ugyanis fogta a 80-as évek füstös, borongós, post-punk és new wave dallamait, és telerakta mai lüktető energiával, na meg modern megszólalással. Ettől tud talán igazán utat találni magának a mai zajban. Ha annó ott pörögtél az underground klubokban, akkor szerintem elkap majd a déjà vu. Ha viszont csak most ismerkedsz ezzel a stílussal, akkor teljesen frissnek és újnak hat majd az egész. A legutóbbi alig 30 perces anyaguk egyetlen pillanatra sem engedi el a hallgatót. Nincs benne pihenő vagy üres járat, csak színtiszta, feszes, gitárközpontú zenék. Már is mutatom, miről van szó. Tekerje hangerőn tehát, mert itt a Nananá és a Before I Leave.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na, jöhet egy újabb kör a szombat estéből? Hát persze, rengeteg jó hazai zenére számíthatsz. Hozom majd az Arthur Rambót. Itt lesz a Neo is, a kezdés pedig a Lóci Játsziké. Nem táncolsz jobban, a friss hírek után.
1: Nem táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Többnyire napos, száraz idő lesz, ismét van közvetlen járat Budapest és Torontó között. Kifogásolja a Taxis Szövetség a BKK alkalmazását.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Baleset történt a 10-es főúton Pilisvörösváron, a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Bizalmat kapott Magyarország a három nagy hitelminősítőtől. Így reagált a pénzügyminiszter arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után tegnap a Fitch Ratings is változatlanul hagyta az ország hitelbe sorolását. Kármán András hangsúlyozta, a kedvező megítélés alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet Magyarország számára. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Az Air Canada járata október 24-éig üzemel, eleinte heti 4 júliustól pedig heti 5 alkalommal. Néhány hete indult el a tengeren túra az American Airlines Budapest-Philadelphia közvetlen járata is. Jogi és szakmai szempontból is kifogásolhatónak tartja a Taxis Szövetség a BKK új adatgyűjtő alkalmazását, amelyet június 1-től kötelesek használni a taxiszolgáltatók. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők a legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A szövetség a jövő héten egyeztet a BKK-val.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Drámai végjáték után Bajnokok Ligája döntőbe jutott a győrnői kézilabda csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti 4-es döntőjének második elődöntőjén, így fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben az Albe Konnát és Vámos Petrát is foglalkoztató meccs lesz, mivel a másik elődöntőben a francia csapat 32-26-ra győzte le a román Csesseme Bukarestet. Távozik Zalaegerszegről Nuno Campos. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a portugál trénere és segítői is elhagyják az egyesületet. A magyar női röplabda válogatott simán 3-0-ra nyert az Észak-Macedón csapat ellen az Európa Liga alapszakaszában Portugáliában. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprint versenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balaton Parkban. A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hazai kedvencek változatosan, az igazi örökzöldektől egészen a legfrissebb dallamokig, ezekre számíthat szombat este itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, mindjárt az Arthur Rambó újdonságát hozom, de előbb a Lóci játszik, jön és a Nem táncolsz jobban.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizáról.

és az IIO itt a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig egy kis nyári hangulatban megyünk tovább a Balkán VIP csapatával. A srácok a Lombkoronák című videójukhoz egy egészen kreatív klippet raktak össze, a közönségük által küldött privát nyári emlékekből vágták össze gyakorlatilag a képsorokat, szóval a libabőr és a múlt idézés az garantált. A formáció legnagyobb ereje amúgy az, hogy egy igazi csináld magad csapatról van szó, nem csak a mikrofon mögött állnak, de zenei producerként ők rakják össze az alapokat és a videóik rendezése, gyártása, meg az utómunka is az ő kezük munkája. Ez a látásmód pedig nemzetközileg is tarol. A 100 csók című dalukkal a hazai klipszemle fődíjai mellett még az International AI Film Festival legjobb zenei klipjének járó trófeáját is elhozták. Hangolódjunk rá a legszebb nyári pillanatokra. Füleljünk bele. Itt van a Balkán VIP és a Lombkoronák a Petőfin. A csapattal egyébként július 16-án találkozhatsz majd a Budapest Parkban a Meringer koncerten.

Szombateste is a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és milyen jól teszed, mert hogy egy újabb újdonságot hozok neked, méghozzá egy egészen különleges, mély belső utazásra invitál minket Lábas Viki, aki egy rendkívül személyes projektet hozott el. Viki tovább viszi az Én Szívem Játszik című összművészeti estjének anyagát, a dolog pedig egy önálló zenei projektként kelnek most életre. Első körben már is itt van a négy dalos Magamat Keresem EP, amihez két friss klip is érkezett. Ez az anyag egy igazi személyes emlékfolyam. Viki a saját gyermek és kamaszkorát dolgozza fel benne, a születés történettől és a balatoni gyerekkor hangulatától kezdve egészen a gimis évekig. A Bércesi Robival közösen írt Álompor például olyan, mint egy időkapszula. Benne van a tinédzser évek szabadsága, a bizonytalansága, a lendülete, miközben a jelenből tekint vissza arra a korábbi énjére, akinek végül sikerült beteljesíteni a nagy álmokat. Jön Lábas Viki és az Álompor, itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar felkészültél egy újabb körre. A következő órában is hazai kedvencek sokassága vár rád. Itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A Bagocsi Brothers Company elé érkezik majd a halott pénz és az Amikor feladnád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos, száraz idő lesz. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Ismét van közvetlen légijárat Budapest és Torontó között.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Annert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Bizalmat kapott Magyarország a három nagy hitelminősítőtől. Így reagált a pénzügyminiszter arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után tegnap a Fitch Ratings is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András hangsúlyozta, a kedvező megítélés alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet Magyarország számára. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Az Air Canada járata október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. Néhány hete indult el a tengeren túra az American Airlines Budapest-Philadelphia közvetlen járata is. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságot tavaly évelején adták ki a nemzetközi elfogató parancsot ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél, hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A szombat estéhez a fűszert a hazai zenék adják itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a fonográffal, az Anima Sound Systemmel, most pedig a halott pénzzel is találkozhatsz ebben a körben, amikor feladnád.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hangolódjunk rá szombaton a legfrissebb hazai dallamokra, méghozzá a Napfény városából. Érkezik a szegedi bázisú Surf Rock formáció, az Imago Mundi. A srácok eredetileg duóként kezdték a pályafutásukat, de már egy teljes 4 fős csapattá nőtték ki magukat. Peti, a két Bence és Döme gondoskodik a gitárzenéről, valamint a magával ragadó szövegvilágról. A koncertjeiken a legfőbb céljuk, hogy átragasszák rád azt a tiszta örömöt és energiát, amit nekik jelent a közös zenélés, így aztán garantált, hogy a buliuk után te is sokkal boldogabban indulsz majd útnak, mondhatni egy kis zenei terápia. Na, a dallam világukra egyébként olyan világklasszis nevek voltak hatással, mint a Royal Otis, a Radiohead, vagy éppen a Foster the People, és jó hír, hogy a srácokat jövő héten élőben is elcsípheted a Berekfest színpadán. Most tekerj hangerőn, jön az Imago Mundi és az Estelente, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Quimby rajongóknak szerintem ünnep az idei év, mert hogy hosszú idő után idén visszatértek a stúdióba, ráadásul a 35. születésnapjukat ünneplik. Hát évek teltek el a közös felvételek nélkül, de a zenekar most három vadonatúj dallal törte meg a csendet. Kis Tibi szerint az új anyagban tökéletesen benne van az eltelt idő összes tapasztalata. A stúdió munka egyébként sokkal jobban hasonlított egy kötetlen baráti beszélgetésre, mint szigorú tudatos szervezésre, tervezésre. És annyit elárultak az urak, hogy ez még csak a munka kezdete, szóval tartogatnak még nekünk zenei meglepetéseket. Na hát akkor jöhet a Quimby újdonsága. Egyébként holnap élőben is hallhatod őket a Kispest város ünnepen. Most ez a Láthatatlanul a Petőfi.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál ma már délután 2-től itt a Petőfin. Az elmúlt órákban a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad. Holnap találkozhatunk újra, ugyanígy, ugyanitt, akkor is számítok majd rád. Legyen nagyon szép a szombat estét, és ne menj messzire, mert mindjárt rajtol az akusztik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén a Tilia zenekar zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbemászó dallam, aki a főszerep itt a Petőfin. Tarts velünk!

Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi vagyunk Attilia, név szerint Nagy Cirok Csaba, Horváth Máté, Suke Sándor, Kapolcsi Szabó Levente, én pedig Hárstóza vagyok. Köszönjük szépen! Köszöntjük azokat is, akik a tévé elől néznek minket, és a rádión keresztül hallgatókat is. Nagyon köszönjük a meghívást az Akusztiknak. Jó itt lenni. Az első dal, amit játszottunk, az a Brighter Side című szerzeménye volt Horváth Máténak. Ez a dal egyébként arról szól, amikor nagyon bele van az ember ragadva egy ilyen körforgásban, amiben nem tud belőle kitekinteni a fénybe, és csak a sötétséget tudja látni. És ez egy ilyen próbálkozás a felé, hogy kicsit a fény felé is tudjunk haladni. A következő dal, amit játszani fogunk, az egy brazil előadó Cartolának a dala, akit nagyon megkedveltem az utóbbi időben. Az a cím, hogy Preciso Me Encontrar. És szerintem nagyon szép az üzenete ennek a dalnak. Igazából az a lényege, hogy engedj el kell indulnom, mert szükségem van arra, hogy megismerjem magam, és majd akkor visszajövök, hogyha már tudom, hogy ki vagyok. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Ez az Akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Tilly a zenekar zenél.
1: És egy saját számom jön megint. Ennek az a címe, hogy Kisimítja ki. És akkor írtam, amikor kicsit mérges voltam.

Köszönöm. A színpadra szólítanám Deli Viktóriát, aki a meglepetés vendégünk. És a következő dalt együtt fogjuk elénekelni, ami egyébként egy vers megzenésítés, amit Viki kezdett el, és együtt befejeztük. És ez nem másnak a verse, mint nagypapánknak, Hárs Gábornak, mivel hogy unokatestvérek vagyunk egyébként. Szóval az a címe, hogy Indiai Naptárképek

0: Petőfi Rádió akusztik, ebben az órában a színpadon a Tília zenekar.
1: Egy héber imával folytatjuk, ami egyébként egy gyászének eredetileg. Az a címe, hogy Kadis, és ezt Ravel átdolgozta ilyen klasszikus zenei formátumba, és én ezt klasszikus énekórán megkaptam a Zeneakadémián Vida Anikó tanáromtól, és annyira megtetszett, hogy gondoltam, átdolgozom egy olyan verzióba, ami hozzám egy kicsit közelebb áll, úgyhogy így lett ez az ilyen jazz zenei feldolgozás, Kadis.

Köszönjük. Ez volt a Fed is. És lassan elérkezünk a műsorunk végéhez. Még a legújabb számomat eljátszuk, amit nemrég írtam. Az a címe, hogy Köd előttem. És igazából most egy elég nagy változás történik az életemben, mert hogy befejeztem az egyetemet még nyáron, és furcsa volt ebbe a világba csöppenni, ahol magamnak kell kitalálnom a mindennapi teendőimet, és ezzel való megbirkózásról, meg érzésekről szól kicsit ez a dal. Szóval fogadjatok sok szeretettel, Köd előttem.

Köszönjük szépen. És az utolsó dalhoz színpadra szólítanám megint Deli Viktóriát, és hadd mutassam be a zenekart az utolsó szám előtt. Kapolcsi Szabó Levente a zongorázott. Suke Sándor nagybőgőnél. Horváth Máté a doboknál. Nagy Cirok Csaba szakszofonozott. És Deli Viktória vendégünk. És az utolsó dal, amivel készültünk, az egy feldolgozás lesz, mégpedig a Parnograsztól, a másnak dalol az a Madár című.

0: Köszönöm szépen.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Tilia zenekar zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont addig is búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: A Petőfi Rádióban a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, aminek fókuszában ma este Glazard Oliver Glazard elnevezésű zenei projektje áll, aminek legújabb gyümölcse a Mítosz című lemez. Ezzel foglalkozunk ebben az órában.
0: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Vendégem Glazárd Olivér, a tehetséges csellista, énekes, dalszerző, akinek Glazárd nevű zenei projektjével foglalkozunk ebben az órában, valamint annak új Mitosz című lemezével, vagy netán Mitosz, ezt majd mindjárt megbeszéljük. Köszöntelek a műsorban.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok!
0: Először tegyük rendbe az album nevét, aztán egy kicsit messzebbről kezdünk el építkezni.
1: Nem Mitosz, Mitosz, mégiscsak Magyarországon élünk, igyekszünk hűek lenni a gyökereinkhez, azért annak ellenére, hogy ez egy elég távoli földről érkezett koncepció, de igen, Mitosz.
0: Na hát, még mielőtt belemegyünk itt az aktualitásokba, nálad érdekesebb múlttal rendelkező, hogy mondjam, zenész kevés van. Tehát amikor így készültem erre, akkor angol-magyar származású vagy, és a walesi határtól nem messze Hereforden születtél, hogyha ezek így korrektek.
1: Pontosan.
0: Hogyan vezetett az út Magyarországra? Egy kicsit ezt fejtsük meg.
1: Természetesen, ugye Angliában születtem, édesapám angol, és édesanyám pedig magyar. És a szüleim elválásukor 4 éves koromban jöttem haza édesanyámmal és testvéremmel, és itt nevelkedtünk föl.
0: Mikor kezdett el téged érdekelni a zene és a hangszeres játék? Akár már a csellózásra rátérve, mert azért általában mindenkinek, mit tudom én, nekem is a zongora volt az első, nem a cselló.
1: Igazság szerint, amikor már óvodában voltam, voltak ilyen kis darabjaink, meg énekeltünk sokat, és ott már említették az óvónők, hogy érdemes lenne azért itt megnézni egy zeneiskolai felvételit. Aztán a Kodály Zoltán énekzeni általános iskolába mentem a Marcibányi téren, ott a Magyar Rádió gyerekkórusába kerültem, az R-osztályba.
0: Akkor majdnem kollégák vagyunk, óriás.
1: És ezen kívül körülbelül 7 éves lehettem, amikor zenevilágnapján az volt egy ilyen tradíció az iskolában, hogy teremről teremre, óra közben bement egy játékos, egy nagyon tehetséges hangszeres játékos, és játszott valamilyen darabot az osztálynak, hogy motiválja őket arra, hogy zenét tanuljanak, és játszanak egy hangszeren, és hogy kicsit belátást kapjanak ebbe, hogy milyen is ez. És hát az én osztálytermembe egy évvel fölöttem járó csellista jött, aki borzasztóan ügyes volt.
0: Aztán.
1: És ez teljes mértékig meggyőzött engem, hogy ezen a hangszeren szeretnék játszani. Nem is telt el sok idő, miután és nagymamám, aki az iskola mellé költözött konkrétan, oda jártam mindig gyakorolni, meg tanulni iskola után, már jött is be, és irattunk be engem csellóra.
0: Ez valami elképesztő, hogy így. Én nem is tudtam, hogy iskolákban van ilyen, hogy így bejönnek zenélni.
1: Abszolút.
0: Hát nálunk nem volt ilyen még. Azt a mindenit. Na hát akkor most, és tehát a mai napig csellózol? Egyébként?
1: Igen, azért ezt hozzátenném,
0: hogy... Mert ez az album, amit majd a hallgatók is, gondolom én, hallhatnak, hát más.
1: Igen,
0: egy picit.
1: Megmondom az igazságot, ez azért mégiscsak egy nis album koncepcionálisan is, és egész egyszerűen csak egy szellemprojekt volt, teljesen arra mentünk rá, hogy itt olyat kreáljunk, ami így ami csak kifér a csövön. De igen, nagyon élveztem a folyamatot, és nagyon örültem annak, hogy ez egy tényleg egy olyan projekt, ahol ténylegesen főszerepben érzem a csellót, és a kettőnek a szimbiózisa, mint frontember, mint a dalíró, és a csellói találkozik.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem Glazárd Olivér, a tehetséges csellista, énekes és dalszerző, akinek Glazárd nevű zenei projektjével foglalkozunk, és annak új Mítosz című lemezével. És akkor most fókuszban a Mítosz című vadonatúj lemez, amit a görög mitológia ihletett. Hát ezt, amikor így megtudtam, kirázott a hideg. Annyira varázslatos és tényleg nemeföldi az egész, hogy egy kicsit mesélj magadról és a görög mitológia kapcsolatáról. Azért viszonylag messze esik ez Velsztől.
1: Igen, nem éppen ott van egy területileg ez a történet. Amúgy maga a koncepciónak az így a háttérsztória talán a legegyszerűbb része ennek az egész albumnak. Történelem órán tökre szerettem a mítoszokat. Igazából ennyi.
0: Most az Iliász, gondolom,
1: ilyesmi. Nyilván hallgattunk sztorikat Minotaurusról, meg Daidos és Ikarosról, és én azt gondoltam, hogy ez egy elképesztően izgalmas irány. És Szolnokival az első pár dalom, amikor így elkezdtem dolgokat írni, a között volt ugye a Fárasztó, akkor még Fárasztónak nevezett című szám, aminek ugye a lefényében az van, hogy de fárasztó atlasznak lenni, fárasztó az egész, ennek a ternek a megtartása, és erre ráírtam körülbelül egy hónappal a Medúzát.
0: Aha.
1: És jött az összekötetés, hogy fú, ezt lehet, nem is el kéne nevezni a fárasztónak, hanem inkább atlasznak. De ha már van atlaszunk, meg van medúzánk, akkor már azért legyen más is. De mi lenne, hogyha akkor ebből csinálják, hogy jó, mi lenne, hogyha az összeset mitológiai lényekről és istenekről nevezném el? Ezt csináljuk egy albumot, ami koncepció.
0: Hihetetlen, óriási. Kikkel dolgoztál együtt a lemezen?
1: Egy megtiszteltetés számomra az, hogy ennyi közreműködő van az első lemezemen őszintén.
0: Vannak, igen.
1: Vannak bőven, ugye sok előadó producerként lesz megjelenítve ezen a lemezen, viszont van mellette sok izgalmas vokalistánk, uh-huh. ének előadunk, beleértve a Sirénen a Blanche, ami konkrétan egy sziréni szerep. Ez egy sziréni szerep, egy párbeszéd, ugye a két szereplő között. Az egy borzasztóan érdekes szám amúgy. Arra kíváncsi leszek, mit mondanak az emberek. És nagyon várom, hogy közösen előadjuk a színpadon. Az egy nagyon jó kis élmény lesz. Ott van Szabi Kíz, akivel azért volt nagyon-nagyon jó dolgozni, mert nagyon sok elképesztő emberrel dolgozom, aki úgy tud a dobozon kívül látni, hogy autodidakta módon kezdett a zenét tanulni.
0: Igen.
1: És olyan meglátásai vannak, amit én 16 évnyi iskola után ilyen rendszerezett adja, nem biztos, hogy belelátok, és például a Tomiban ezt szeretem nagyon, mint producer, de a Szabinál például az volt, hogy kettő tanult művész beült egy stúdióba, és együtt írtuk meg ezt a számot. Ez a leg 50-50 szám, amit életemben csináltam. Egy nagyon különleges dolog volt az egész, és nagyon izgatottak vagyunk amiatt a szám miatt, amúgy a Szabival. Nagyon szeretjük mindketten. Úgyhogy a Szabival szerintem még valószínűleg lesz találkozás, közreműködés a jövőben is. Abszolút el tudom képzelni. Aztán Szolnoki, hát kedves Szolnoki, várjókám, ővele ugye már kim van a dal egy jó ideje. Amúgy tök jó számokat visz az a dal. Örülök, hogy az embereknek tetszik. Talán még az a legpoposabb pop szám az albumon, az a legbarátibb. És igen, vele is. Igazából nagyon sok emberrel fel fog tudni lépni igazából így erről az albumról. És nagyon jó emberek, nagyon jó volt velük dolgozni. Ugye ide kell soroljam, nem más, mint a 100 Sins-t is.
0: Abszolút.
1: Akivel szintén egy élmény volt megcsinálni ezt a dalt.
0: Ez már ilyen olimposzi magasság. Na hát, már is innen folytatjuk még egy körre a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Vendégem még pár percre Glazard Olivér, a tehetséges csellista, énekes, valamint dalszerző, akinek Glazard nevű zenei projektjével foglalkozunk, és annak új Mitosz című lemezével. Mesélj egy kicsit nekem a hangzásvilágról, mert ugye a csellót azt többször említettük már, hogy ez teljesen nem olyan, de hogy van itt minden. Én éppen beszélgettem itt az interjú előtt a többiekkel, hogy én nem nagyon tudtam ennek a hangzásvilágát megfejteni. Azt tudom, hogy nagyon tetszik, de hogy ez nem is rock, ez nem is pop, ez ilyen fúzió.
1: Mint ahogy azt említettem, azért mégiscsak nincs dologról van szó, és az első albumként ez abszolút egy szerelem projekt a Tomival, Tendon Cigerői Tamás, és nagyon arra mentünk, hogy éppen az a dal, amit írunk, annak a történetét átnézzük vázlatosan, keresünk benne valamit, amivel össze tudom kötni, legyen az bármilyen hangulatú, az úgy valósuljon meg. Tényleg úgy tartom, hogy ezen az albumon abból a 9 számból, ami lesz, van körülbelül az egész társadalmi rétegnek legalább egy száma rajta, amivel fog tudni kapcsolódni, azért, mert ennyire széles maga a zsanrának a meghatározása az album. Tehát egész konkrétan most lehet rá mondani, hogy napvégén pop, de...
0: Ez annál sokkal mélyebb, vagy igen, színesebb.
1: Igen, tehát hogy bekezdünk egy punk rock-szerű számmal, számmal, aztán átmegyünk a Medúzában, már kicsit latinos, kicsit ilyen mozgós az egész, aztán instrumentál, aztán egy ABCD formátum, a kupolás szerkezetű HD-sz, ami így megvan komponálva elejétől végig, teljes elvetemülés, és akkor pedig átmegyünk egy Gregorian 1-5-1-es kezdetű szirénbe, ami aztán átmegy egy kicsit ilyen pumpálós technós végrészbe. Tehát, hogy
0: minden van benne.
1: Minden van benne. Úgyhogy ebben én azt érzem, hogy igen, nincs, de széles körű. És sok embert le tud fedni ez az album, még hogyha csak egy dalra is.
0: Egyébként ez pont olyan, mint a görög mitológia. Legalább annyira színes ez a lemez, mint maga a mitológia, meg ott a sok-sok isten. Figyelj, ami eszembe jutott, hogy ez pont egy olyan zenei anyag, hogy mindegyikhez olyan penge klipet el tudnék képzelni, lesz hozzá, vagy akarsz egyáltalán? Ez zseniális lenne.
1: Ez már tényleg az én meg a direktorom elvetemülése volt eleve, hogy mi még kimentünk Athénba forgatni.
0: Pont ilyenekre gondoltam, igen. Úgyhogy
1: ha lett volna rá büdzsé, akkor tényleg sem megcsináltam volna az eleget. Elejétől végig. Sőt, volt akár egy olyan ötlet is még, hogy csak vizuálokat csinálnánk, ilyen 3-4 snittes
0: Görögországban,
1: és egy ilyen elejétől végéig egy nagy sztorit levezető, 9 számon keresztül történő vizuál, ami összeköttetésben van, és kiadnánk 9 vizuált egymás után, és az követi egymást, és összefüggnek a
0: meg történetek. Az egy felvétel tulajdonképpen nem.
1: Igen, tehát hogy úgy kellene felfogni, hogy 9 videó, amit körülbelül 30 perces, igen, összességében. Ez sok szempontból nem valósult meg, kevés idő miatt, büdzsé miatt. A kirepülés az egy nagyon-nagyon bonyolult történet volt. A jövőben biztos vagyok benne, hogy több lehetőségem lesz erre, hogy ilyenekben mozogjak, de jelenleg én nagyon-nagyon örülök annak, hogy erre a kettőre, a HD-szre meg a Medúzára már sikerült klippet csinálni, és egy nagyon nagy élmény volt számomra.
0: Mit tervezel a lemezzel, koncertekkel? Mesélj, hol láthatunk, hallhatunk téged, titeket?
1: Én jelenleg eléggé elkanyarodtam ettől a koncepciótól, én ezt magam mögött hagytam, és elképesztően jó volt úgy, ahogy van. Én azt várom ennek a részének, hogy már élőben a közönségnek mutathassuk meg, és annak a babérjának a learatása, hogy ez megalakult, és ezt most már tényleg közvetíthetjük az emberek felé az élő zenekarommal. Első fesztiválunk megtörténik ezen a nyáron, ami a Művészetek Völgyén lesz.
0: Nagyon jó kezdés,
1: udvarban.
0: Szerintem.
1: Úgyhogy azt nagyon várjuk, készülünk rá erőteljesen. Ami pedig a jövőt illeti, kicsit elindultam slágeres irányba. Ilyen nyári slágereket írunk mostanság, de közben ugyanúgy, ígérem, ugyanúgy benne van a cselló, ugyanúgy benne van az egy-két kis elmemenésem, meg bűnöletesen érdekes és megkérdőjelezhető döntéseim a számaimmal kapcsolatban. Ugyanúgy benne lesznek, csak egy kicsit barátságosabban burkolva, mint az albumban. Azért sok tapasztalatot adott nekem az egész, és látok egy irányt, ami nagyon szimpatikus.
0: Tökéletes végszó volt, Oliver, nagyon

0: a Petőfi Rádió.
1: Nincs finomabb egy vacsoránál, hogyha tudod, hogy nem az utolsó, semmi se jobb,

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Az elmúlt egy órában Glazárd Olivérrel beszélgettem Glazárd nevű zenei projektjéről, valamint annak új albumáról, a Mítoszról. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csodás vasárnap hajnalt neked, június 7-e vasárnap hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ezen a hajnalon is együtt utazunk a legjobb magyar zenék kíséretében. Maradj egy percig, ezzel kezdünk, de ne csak egy percig maradj.
1: Itt egy újabb óra.